Ferenc zenész, zeneszerző. Az Etnofon kiadó alapítója készített és adott ki jó néhány felvételt, aztán a banda magyarországi fellépéseit Keszthelyi Imre szervezte. Éri Péter 2011-ben készítette a most következő adást a Técsői Bandáról.

0: Ez itt a Kossuth Rádió népzenei műsora.
1: Gyerünk ma, hát!

0: Ukrajna területén a Kárpát-aljai húsztól 30 kilométerre, a Tisza jobb partján a Máramarosi medence völgyében fekszik Técső. Időről időre innen indul útnak a környék legismertebb zenekara, a hagyományos máramarosi ruszin névzenét játszó Técsői banda, hogy magyarországi, európai és amerikai koncert meghívásainak eleget tegyen. Az ő esetükben is apáról fiúra szállt a zenei örökség. A Csernavec testvérek alapította zenekar is elődeiktől sajátította el a vidék zenei hagyományát. Gyakran játszanak az őket megfogadó ruszin lakosság ünnepein, lakodalmakban, keresztelőkön, névnapokon vagy karácsonykor, de jól ismerik a környék román, orosz, cigány, zsidó és magyar zenéjét is. A rendkívül népszerű, széles repertoárral rendelkező Técsői banda Magyarország összes létező népzenei seregszemléjén megfordult már, a Diósgyőri Kaláka Folkfesztiváltól a Budapesti Sziget Fesztiválig. Hagyományos népi hangszereiken, gombos harmonikán, hegedűn, kis cimbalmon és a ritmus szolgáltató, cintányérral felszerelt nagydobon előadott koncertjeiket mindig nagy lelkesedéssel fogadja a közönség, hiszen talán ők az egyedüli továbbörökítői egy elmúló félben levő zenei kultúrának. A máramarosi népzenéről, a nyakba akasztós kis címbalomról és egy különleges parányi hangszerről, a plionkáról, Csernavec Jóska harmonikás és Keszthelyi Imre, a Técsői banda pártfogója, jó barátja és koncertszervezője mesél.
1: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, Éri Péter vagyok, népzenész. Mai műsorunk a Técsői banda zenéjével indult. A ruszinok egyik népcsoportja, a lemák vagy lemkó népcsoport tánczenéjét muzsikálják nekünk bevezetésképpen a Kárpát-aljai ökörmező vidékéről. A közelmúltban zajlott le a 21. zsidó kulturális fesztivál Krakkóban, ahol Magyarországot Bob Cohen és zenekara a Dinája kapelje képviselte. Itt lépett fel a Kazimierz negyedben kialakított nagyszínpadon az izraeli Yemen Blues nevű 9 tagú együttes is. A zenekar vezetője és énekese a jemenita felmenőkkel rendelkező Ravid Kahalani, aki zenéjében a hagyományos jemeni dallamokat a nyugat-afrikai népzene és a jazz elemeivel ötvözi. Őket halljuk elsőként, majd ismét mai vendégünk a Técsői banda következik. A ruszin lakodalom előkészületeihez tartozik az a szokásdallam, amit akkor szoktak muzsikálni, mikor a fiatal legények kipróbálják az elkészült vőfébotot. Hegedül Iván Popovics, gombos harmonikán Jóska Csernavec, kis cimbalmon Misú Csernavec játszik. Dobol és énekel Jura Csernavec.

0: Csernovec Jóskát hallják.
1: Milyen gyakran járnak Magyarországon?
2: Jó, hát ez,
1: tegnap este volt egy koncertjük, igen, aztán mennek Szlovákiába, ahogy igen. olvastam, a Kaláka Fesztiváltól kezdve mindenhol játszottak már, igen. ebben az évben játszanak majd Kapolcson, Diszelbe, többet játszanak itt, mint otthon.
2: Biztos. Koncertprogramban igen, ez ki van tisztázva, mert 10 évet már járom, hála Istennek a Tisi bandában, és szeretettel fogadjuk minden meghívót a koncertprogramba, fesztiváli Magyarország, nem csak a Magyarországban, hát más európai fesztiválokra, ahol még szoktunk kilépni.
1: Bemutatja a zenekar tagjait?
2: A Tisi banda egyetésnek vagyok a, mint mondják nászunk, Tristi Muzéki.
1: Vezetője?
2: Igen, Csernovics Jóska vagyok, gombos harmonikán játszok, de inkább minket, mert is, mint Mányó, apu után.
1: Ragadvány néva Mányó, az édesapja neve, aki híres zenész volt.
2: Zenész volt. A primásom 29 éve mindjárt lesz, Popovics János, ökörmező, otthon született, az apukája is volt nagy zenész, és én elfogadtam, mert nagyon jónak láttam, hogy ő nekünk fog aput utánozni, mert mondjuk már hát születni kell egy nagy zenészek.
1: Hiszen édesapja hegedűs volt,
2: utasam,
1: de aztán a hegedű nem öröklődött a családban, csak a gombos harmonika.
2: Igen, de az unoka testvérem tesó, amit mondják magyarul, Sernyávecs Gyuri, 8 éves korától kezdte a dobot, és azután az még volt neki egy olyan hangszer, nálunk nevezik plonka.
1: Levésip tulajdonképpen.
2: Igen, pontosan, ki találta ezt a műanyagot, mint mondjuk nálunk plonka.
1: Ezzel dallamot játszik, és...
2: Mindent, a ritmus feltartsa, mint egy klárinét, ez nagyon gyönyörűen szólik, és a zenekarban, amikor játszok, hát ez nagyon felemeli a témát.
1: Na
2: ez...
1: És akkor a zenekar negyedik tagja?
2: A Magula Misu, bocsánatot kérek, hogy nem tisztán mindent tudom kifejezni magyarul, 4 nyelven beszélek, és minden, meg is mondom már, mint befejezve, nagyon szép füles cimbalmas.
1: Füles cimbalmas? Jól hallja a zenét, igen, jól ért nagyon, a muzsikához?
2: Igen, nagyon. Érzi a mi témánkat a második évben, hogy velünk van. Nagy cimbalmas volt az ő apukája, az én komám. Úgy nevezték, Zsinzsiny, gyönyörű fiú is.
1: Előkerült a kis cimbalom, ez egy nyakba akasztható cimbalom, tehát senki ne a nagy sunda cimbalomra gondoljon, a hangterjedelme is jóval kisebb. És ezt a zenész szegény vitte a hátán? Vagy fogadott egy kis legényt, aki apró pénzért vitte neki?
2: Ő még elég fiatal, ő bírja, de máskülöbb ő a nyakába is, mikor lakadalmat játszunk.
1: Akkor állva úgy muzsikál, állva, és úgy megy a menetben.
2: És menetben is játszadja a teimákat. Akkor azért, hogy Ruszénszku temu. Ruszénszku.

0: Tényleg jó zenész, mert amint elkezdett muzsikálni, egészen másképp villant a szeme.
1: Igen, de még bocsánat, ha szeretnék még egy szép vigasztaló témát. Ha
0: mert ez milyen téma volt?
1: Ez volt egy kicsit olyan lassú, hallgató, asztali dal volt. Már osztrai mesai zekar, páskoros iszkötelmet, akkor...

0: Gyönyörű volt ez is. A cimbalom mindig dallamot játszik, vagy valamikor csak harmóniákkal kísér?
1: Nem, inkább szalózik. Néha van olyan, hogy csak kísér.
2: Csernovec Jóskát hallották.

lakodalmi asztali mulatónótát és kolomelykát, a ruszinok forgós páros táncát játsza először a hegedű és a kis cimbalom, majd később bekapcsolódik a gombos harmonika és a dob is. A técsői bandát hallják.

0: Csernovec Jóskát hallják.
1: Mi az a másik hangszer, amit még meg szeretnének mutatni?
2: Plonka.
1: A levélsíp. Igen. Egy modern levélsíp, mert nem levélből van, hanem műanyag lemezkéből. Pénztárcában tartja a hangszerét. Az egy jó hely, az egy jó hely. Tán akkor más is kerül bele. Igen, ez olyan, mint egy műanyag irattartó borító. De ez nem egy drága hangszer, ezt lehet pótolni. Erre nem kell vigyázni?
2: Volt egy olyan alkalom, hol előtt egy német kisfiú, az nem tudott elvállalni tőle. Azt mondja, adja el nekem ezt a sipat. Muszáj volt, sírt a kisfiú.
1: De hát meg is kell mutatni annak a gyereknek, hogy hogy kell ezzel játszani.
2: Megmutatta neki, pontosan, hogy megmutatta.
1: Na, akkor mutassa meg nekünk is. Be kell illeszteni pontosan, nem akárhogy kell annak lenni. A nyelve és a foga között, csak lenyelje, arra vigyázzon.

0: Gyönyörű volt ez is, de most egy nagy levegőt kellett vennie, nem olyan egyszerű, mint amilyennek ez látszik.
1: Éveket kell rátalálni, hogy ezt a tiszta hangot tudja kiadni ebből a műanyagból.
0: Keszthelyi Imre, ön a 90-es évek elején ismerkedett meg a Técsői bandával. Kis Ferenc a 70-es években fedezte föl a zenekart. Akkor még Mányó élt és muzsikált, a nagy prímás, az ő muzsikáját sajnos csak egy kazetta őrzi, de azóta jó néhány lemeze jelent meg a Técsői bandának. Két lemeze itthon Magyarországon, három Ukrajnában, és válogatás lemezeken is szerepelnek. Hogy találkoztak?
2: Kis Feriről még, hogy sok mindent átvettem tőle, de az ő háttér támogatása nélkül nehezen tudnánk létezni továbbra is, hiszen neki kárpátaljai gyökerei és kapcsolatai vannak, és azon kívül hatalmas zenei tudása, és hát persze azokat az élményeket csak irigyelni tudom tőle, amiket ő a 70-es évektől, amikor még a szovjet világban nem volt könnyű arra utazni, ő a családi kapcsolatai révén megtehetett. Én személy szerint egy furcsa szerelem által kerültem a Técsői banda közelébe. Szovjet filmeken keresztül, még a 70-es évek elején, akkor mutatták be nálunk a Fekete Tollú Fehér Madár című filmet, és ott egyből ezzel a hatalmas erővel szólalt meg annak a hegyi világnak a zenéje, és örökre belém vésődött. Aztán tudomást szereztem, hogy a film rendezője Yuri Ilyenko operatőre volt egy korábbi filmnek, a Szergei Paradzsánov első nagyfilmjének, az Elfelejtett ősök árnya. Ez az örmény rendező érdekes módon Kárpátalján forgatta le az első filmjét, a Huculok között, abban is benne volt az a gyönyörű hegyi Hucul muzsika. Úgyhogy mikor aztán az utolsóra gyűjtés során a fonóba elkerült a Técsői banda, nekem hatalmas, öbbenetes élmény volt szembe találkozni az élő formájával ennek a muzsikának.
0: Csernovec Jóskát, a Técsői banda harmonikását és Keszthelyi Imrét hallották.

A técsői zenekar nem csak a kárpátaljai huculok, lemkók és más ruszin népcsoportok zenéjét ismeri és játsza, hanem a velük együtt élő románok táncait és muzsikáját is, hiszen egy jó zenésznek az a legfontosabb, hogy a vendég jól érezze magát. Kísérjük hát el őket egy máramarosi román lakodalomba, ahol a zenészek által teremtett jó hangulatot a zenekar dobosának Plyonka játéka is fokozza.

0: Kossuth Rádió népzenei műsorát hallják.
1: Mi a jellemző erre a muzsikára? Azt olvasom mindenhol a Técsői Bandáról, hogy mivel nagyon sok nemzetiség él azon a vidéken, kénytelen, kelletlen, de hát gondolom, hogy nem kelletlen, kiszolgálják mindegyik népcsoportot, tehát magyar, hucul, román, zsidó, cigány, mindent játszanak. Keszthelyi Imrét hallják.
2: Hát egyrészt biztos, hogy nem kelletlen, mert Erdélyben is a palatkai, a szászcsevási és egyéb bandákról is tudjuk, hogy akármelyik nemzetiségnek vígan muzsikálnak. Kárpátalján ezek a nemzetiségek mondhatnám, hogy összép szorulva élnek együtt, és a Técsői Banda abban a szerencsés helyzetben van, ami számunkra is nagyon tanulságos, hogy ezeknek a népeknek a muzsikáját külön és együtt az egymásra hatásaiban is ismerik, anélkül, hogy nekik erre zene elméleti felvértezettségük volna. Magam is voltam olyan lakodalmon, ahol román volt a menyasszony, ruszin volt a vőlegény, és a lakodalmas nép nagyobbik része meg magyar volt.
1: Otthon még kell lakodalmat játszani? De. Meg tudnak még élni ebből, hogy muzsikusok, hiszen na, ebből éltek világéletükben?
3: Nem, a fiatalság, igen.
1: Csernovec Jóska.
3: Aki szereti az élő zenét, tehát annak nincs még párja, és ezt mindenki bevallja, mert egy élő zenét befektetni lakodalomba, hát ez egy máskülön fogadó, és más érzik.
1: Hogy kell muzsikálni? Mondjuk egy-egy lakodalomba, amiről most éppen szó igen, volt, ahol igen, magyarok vannak, ruszinok, mindenféle nemzet van. Igen. Jönnek, kérnek, vagy maguk összeállítják azt a programot, ami mindenkinek biztos tetszeni
3: nekem
1: fog.
3: Nekem, mikor bejön a Tamada, a vőfőmét vezető, nézem, milyen vendég. Hát még már ismerjük sokat.
1: Tehát akkor maga megnézi, hogy kik a vendégek, igen, felméri a terepet, és akkor mondja, hogy na, mi legyen.
3: Ennek valamit, és hát sok zenét mi játszódjuk, és azért szeretik a bandát, és hogy mondjam, hát energiával, ritmobot emeljük fel a nagy lakadalmi vendégeket.
1: Hogy kell megfogadni a zenészeket? Mindig csak a zenekarvezető tárgyal? Kihez megy az, aki meg akarja fogadni magukat, mint hát zenészeket?
3: Csak aki a fő.
1: Szóval magához.
3: Hát például én vagyok a vezetője az a bandának, hát csak hozzám szólít, már ismernek is. Na, és akkor azt kezdjük megbeszélni, mit mondják, hogy mennyire, hogy is.
1: Hány napig kell muzsikálni például?
3: Lakodalmat. Régebben muzsikáltunk 2 napot, még 3-at is volt. És már reggel kellett 4 órakor.
1: Hajnali 4-kor?
3: Persze. Akkor kezdtek jönni a lányok, fiúk, és azután kezdődött a lakodalom. Amikor a lakodalom már elmúlt, másnap már visszajött a többi ösmerős, a rokoni vendégek, és másnap is muzsikáltunk.
1: Hogy lehetett pihenni egy ilyen lakodalomban, ha hajnali 4-kor a gyülekezőtől kezdve?
3: Nem adtak sokat, megmondom őszintén, hát 2-3-4 órát, ha tudtok pihenni.
1: Akkor maga már álmába is tud játszani.
3: Gondolom, ha felkülönök mondják, hogy milyen témát, hát nem hiszem, hogy eltévédnék valamibe. Mikor fiatal voltam, nagyon benne voltam ebbe a zenébe.
1: Úgy tudom, hogy most már csak a Técsői Banda az, aki muzsikál, hát, úgy, ott, kint, úgy, Kárpátalján.
3: Nem, pontosan. Vannak, de hát, hogy mondjak, imitálják, más stílusban, más fogadásban, más kihasználat, de így, mint mi játszunk, analogos még nincs, és nem is remélem, hogy lesz. Múlik minden, de itt van a fiatal úr, Gyuri még 60 éves, Popovics János, ez csak 53 lesz, és a kis fiatal cimbalmas az is tovább fogják vinni. Hát remélem, hogy kapnak egy jó harmonikást, ha lesz még olyan zenész, hogy ezt az energiát, ami benne van, hogy tovább találja őket. Hát csak egy zenész együttesbe kell
1: egy vezető.
3: Igen, aki megadja nekik azt, ami kell. Nem csak úgy játszani, mert zenész nem az, amik játszik, annak még kell benne is élni. Benne
1: a szívében kell, hogy
3: azt
1: legyen.
3: Azt, kell adni a vendégeknek, ahol mi kilépünk.
1: Csernovec Jóskát, a Técsői Banda harmonikását és Keszthelyi Imrét hallották.

Kalács tánc a lakodalmas háznál. Ezt olyankor játsza a técsői banda, amikor a templomból visszaérkezik a násznép a mulatság helyszínére. A vőfiek egy erre az alkalomra sütött nagy kalácsot tartanak kapuszerűen a magasba, és az alatta eltáncoló násznép szökelve próbálja a kalácsot, a fejével megérintett.

0: Közben elővettem féltve őrzött bakelit lemezemet a szekrény mélyéről, és megtaláltam ugyanezt a dallamot a Mára Marosi Petreus testvérek előadásában. A 70-es években vásárolt Elektrekord lemez ára 26 lej. Ezekre a ma már megkaphatatlan albumokra az interneten vadásznak a gyűjtők. Mára Marosi fecsörászkát, azaz legényest hallunk, most éppen a Tisza másik oldaláról.
1: Miért lehet, hogy a Técsei Banda így egyedül maradt? Mert hiszen az, hogy egy zenekar ilyen hírnévre tesz szert, az például Erdélyben is nagyon sok esetben fellendítette az egész falu vagy a környék zenei életét, tehát csábító dolog az, hogy valaki külföldre utazik azzal a zenével, amit otthon már nem szeretnek, vagy kevésbé szeretnek, mint az elmúlt 20 évben.
2: Ezen egyrészt kicsit magam is csodálkozom, mert a kvalitásaik az én érzésem szerint egyenrangúak a Palackai vagy a Százcsávási nagyobb hírnevű bandákéval.
1: Kezd Helyi Imre!
2: Szerintem ez azzal a hátránnyal magyarázható, ami másrésztről előny is, hogy Szovjetunió elzárt terület volt sokkal inkább, mint akár Románia, és így abból a fellendülésből, amit az erdélyi zene megismerése hozott, és amiből az egész táncház mozgalom kifejlődött, abból a kárpátaljai vidék így kimaradt, és csak később váltak ők ismerté. Ezt a hátrányt nehéz behozni, de van szerencsére egy földíjük, viskiszületés szintén, mint Jóska, Pál István Szalonna. Ő egy fantasztikus képességű hegedűs, és ha majd kitombolta magát a kalota szegi menetekkel, akkor bizonyára egy kicsit jobban oda fog fordulni a kárpátaljai zene felé. Hozzáteszem, hogy ez a zene, amit a Técsei Banda is képvisel, ez Mára Marosi zene, mert eddig erről még nem volt szó. És Mára Maros azon a vidéken belül, ami egy újabb keletű fogalom szerint Kárpátaljának neveztetik, egy külön világ. A fele ma Romániában van, a másik fele Ukrajnában, a Tisza választja ketté. Ugyanaz a hegyi világ, amit Romániából talán vannak, akik jobban ismernek. Mi például, a mi generációnk a Petreus fivérek román kiadású lemezeiből ismerte ezt meg. A Técsei Banda pedig azoktól pár kilométernyi távolságban él ma, és csak a folyó és a határ választja el őket. És Petreus zenét ők maguk is játszanak. Még a lemezükön is van ilyen szám. A banda kötődései révén ez ruszin zene, de a ruszin zene az ottani, eleve nagyon közel áll az ottani román zenéhez. A zenekar családilag cigány származású. Az ő cigány dallamaik olyanok, amiket ők cigánynak ismernek, amiknek a nagy részét én magam például erdélyi dallamként azonosítok, akkor tudnak nagyon sok szlovák dallamot, még a cseh polkákból is van, és ez már vezet a városi zene felé, úgyhogy a polgári táncmulatságok dallamait is egy bizonyos határig tudják. Hát Jóska jelentette ki nekem, hogy ők esztrádot nem muzsikálnak, de még a beszámé múcsó mondjuk befér. A zsidó muzsikát is tudják játszani. A szülők generációja Mányó a zsidó közösségeknek is kellett, hogy játszon. A legutolsó lemezén a Dinája Kapelje zenekarnak, a Traktorist című lemezen a Técsei Banda közreműködik. És ez a kapcsolat hozta létre azt is, hogy a Técsei Banda kijutott New Yorkba, ahol a Black Sea World Music Festivalon tavaly a Central Parkban léptek fel Bob Cohen társaságában.
0: Egy Erdélyből a kalotaszegi prímások repertoárjából is jól ismert cigánytánc dallamot játszik a Técsői Banda, majd a kárpátaljai zsidóság tánc dallamai közül hallunk kettőt, melyet közösen játszanak Bob Cohennel, a budapesti Dinája Kapelje zenekar vezetőjével és hegedűsével.

0: Milyen volt New Yorkban muzsikálni? Hát ez a világ egyik legnagyobb városa.
1: Gyönyörű. Hát nekem ez volt, mint egy álom volt.
0: És a siker óriási volt?
1: Óriási. Hát szeretek az ukrajn diaszpora.
0: Táncost hoznak magukkal? Vagy van-e otthon, aki táncol?
2: Egyszer volt annyi pénz, még a Kisfari szervezett a 7 toronyfesztivál, és akkor elhozták az asszonyaikat. Volt egy kis táncbemutató, Gyuri ördöngős táncos egyébként, és fantasztikus énekes is.
1: Popovicsnak gyönyörűen táncol, a két fia, a lánya gyönyörű énekes, meg vannak hívva a Szigeti Fesztiválra, de nem tudnak eljönni, mert el vannak foglalva. Mikor megjelentünk Magyarországba, hát meghallottuk ezt a zenét, ami van itten kihasználva, de mi is játszottuk Popovicsnak, de nem tudtuk, hogy ez hasonlító ide. Na, sokat valamit, hogy mondjak, loptunk, mármint hogy zenéből, vettünk ebből a zenéből, na és próbáltunk hát valamit onnét is elvenni, innét is, és befektettük a mi...
0: A saját zenéjükben.
1: Igen, és a csodálatos mostanik.
0: És ez tetszik
1: az
0: otthon?
1: Hát azt mondják nálunk, azt nem is tudják játszani, amit mi játszunk, egyáltalán.
3: Csernavec Jóska harmonikást, a Técsői Banda zenészét és Keszthelyi Imrét, a zenekar koncertszervezőjét és barátját hallották.

A lengyel Crocker Band zenéjével köszöntünk el mai vendégeinktől, Keszthelyi Imrétől, Csernavec Jóskától és a Técsői Bandától, akiknek életéről, utazásairól és koncertjeiről dokumentum játékfilmet forgatott 2008-ban Surányi Zé András és Sívó Júlia. Népzenei műsorunk lassan végéhez közeledik. Éri Péter, Vasvári Anna Mária és Vida Antal elköszön önöktől. Legközelebb vasárnap 13 óra 4 perckor találkozunk. Műsorunkat a Kossuth Rádió hétfőn este 23 óra 4 perckor megismétli. 1941. május 24-én született Duluthban, Minnesota államban Robert Allen Zimmerman, költő, zenész, 20. századi énekmondó, akit a világ később Bob Dylanként ismert meg. 1963-ban az amerikai Newport Folk Fesztiválon tűnt fel először, példaképe Woody Guthrie amerikai vándorénekes volt. Ezt a balladisztikus énekmondó hagyományt folytatta, és hamarosan saját dalaival vált híressé. Blowing in the Wind, a választ csak a szél tudja című legismertebb dalát a világ szinte minden nyelvére lefordították. Műsorunk végén a nyírvasvári Kék Láng hagyományőrző cigány együttes feldolgozásával köszöntjük a 70 éves Bob Dylant.

0: Egy 2011-ben készült Népzene határok nélkül című műsort hallottak, melynek szerkesztője Éri Péter volt, a kárpátaljai Técsői bandáról. Én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
2: És most vígságra pendüljön a cimbalom, kezdődhet is a lakodalom. Csak vigan!

0: Az András Hidai Igaz Gyöngy Hagyományőrző Egyesület lakodalmas énekével köszöntöm a kedves hallgatókat a Dalőrzők műsorában. Elmúlt alkalommal már hallhattak róluk annak kapcsán, hogy a Dalkör idén ünnepelte fennállásának 30 éves jubileumát. A 3 évtized alatt nagyon sok szép eredményt értek el, számos helyen léptek fel a városi rendezvényektől a határon túlig. Fontos számukra a népszokások, hagyományok felelevenítése. Feldolgozták többek közt a betlehemes, a tolfosztó, a paszita, az alai lakodalmas, a disznóvágás és az aratás szokását. Ezeket két CD-jükön és kisfilmek formájában is közreadták. 2009-es zalai lakodalmas szokásokat bemutató albumukon a hajdani szokást értékes zalai gyűjteményekből és az idősek emlékezetéből rekonstruálták. A CD lemezen egy egész nap, sőt a másnap történéseit és azok hangulatát is bemutatják. Vezérfonalként az ünnephez illő dalok és köszöntők szolgálnak, de a mulatos részekben alkalomhoz nem kötött dalok is szerepelnek. Szűkre szabott műsoridőnkben csupán részleteket tudunk bemutatni ebből az igényes, gazdag és különleges anyagból, amelyhez hasonló eddig nem igen jelent meg. A bevezetőben hallott vacsora előtti tánc után most következzen a vacsorát követő tánc muzsikája és dalai, ifjú Horváth Károly zenei rendezésében, a Zalai Harangláb Egyesület zenekarának közreműködésével.
1: Szívesen adatott italunk, ételünk! Váljon egészségünkre finom eledelünk. Lászpagy urak azt kívánják, hogy a tánc indulon, a muzsikus talpalávalót húzzon. Húzd rá!

Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

de sokat felhajtottam az ajtám. Nem vettem ennék egy kalesan felesen sejem rokonyát. Sejem baj, jaj, de sokat felhajtottam az ajtám.

Mindegyiket megszerettem, az egyiket kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Megforgatom mindegyiket, megszerettem, az egyiket kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Húzzad, húzzad ezt a nótát, most már mindegy fene bánja.

0: hallgat az angyalát. Húzzad ezt a nótát hajnalig a ragyogóját. Hiszen úgyis egyszer élünk, senkivel mi nem cserélünk, kimulatjuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad ezt a nótát hajnalig a ragyogóját.
1: Dankó Rádió. Lecsenyén FM 103,8. A Magyar Zene Rádiója.

nekem, olyan huncok gencefitét keverni kell, aki rám néz, lélegzem is emeljen. Minden kislány egyenes a

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Ha ír majd édes anyám, ír.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

sorsom.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Harcsás Gergely, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Nem csitulnak a harcok a hormúzi szoros térségében. Az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra, válaszul a Perzsaország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az amerikai hadsereg közölte azt is, hogy a visszaállított tengeri blokkádot 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartják fenn. Közben az amerikai elnök jelezte, hogy a légi csapásokat addig folytatják, ameddig a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Donald Trump a Fox News-nak adott interjúban az iráni erőműveket és hidakat is a lehetséges célpontok között említette. Idehaza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról vitáztak tegnap a parlamentben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalom koncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyon visszaszerzést. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást, eszerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságra van szüksége, amely nem kapható normál TB támogatással. Kárpátalján jelenleg csak nem 13 ezer diák tanul magyar nyelven 91 oktatási intézményben. Ezt Dmitro Lubinek, az ukrán parlament emberi jogi biztosa közölte azután, hogy Juhász Imre magyar alapjogi biztossal találkozott Ungváron. Megállapodtak egy munkacsoport létrehozásáról, valamint

0: Hullámhosszán a Vasember, az Eredet és a Bohém Rapszódia című filmeket. A vetítések 9-kor kezdődnek, kivéve a szezonzáró családi animációs film, melynek kezdési időpontja este 8 óra. Karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a Keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között jár a 4-es metró péntek este 10 órától vasárnapig. A metrókat a sűrűbben járó villamosok váltják ki. Végül az időjárásról. A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég. Reggeltől főként a középső ország részben, majd egyre több felé lehet zápor, zivatar. Emiatt több északi és déli járásban riasztás érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben 30-34, késő este 19-26 fok valószínű.
1: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

lejött egy nagy vihar, és eltört a hegedünkön.

Soltész Rezső ezt a dalt már számtalan alkalommal előadta koncerten, ez a felvétel pedig a 2024-es Nagy Dankó Gálán készült a Magyar Zeneházában. Delis napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, 2026. július 15-e van, szerda, 8 perccel múlt 6 óra a mikrofonnál Hajdú Tibor munkatársaim, Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. 10 óráig töltjük együtt a reggelt, remélem, hogy azok a kedves hallgatóink is, akik mostanában ismerkednek a Dankó Rádió kínálatával, csettintenek majd a végén, hogy jó kis reggel volt, kiváló muzsika szólt. Már is mondok egyet-egyet a kínálatból, de csak erre az órára vonatkoztatva, a Meseautót Miklósa Erika és Dolhai Attila előadásában hallgatjuk meg. Persze, hogy lesznek nóták minden mennyiségben, aranysárga falevél énekli Talabér Erzsébet, halljátok cigányok, ezt a csárdást Boros Jolán előadásában hallgatjuk meg. Az örökzöldek között pedig Vámosi János 65-ös felvétele, a kicsit szomorkás a hangulatom máma is felcsendül, de Fenyő Miklós dalt is játszom majd, a Légy ma éjjel a társam című slágerét. Megnézzük majd, hogy miként alakul az időjárásunk a következő néhány napban, picit részletesebben. Nem maradhat el a névnapos köszöntés, mint ahogy rövid összeállításunk sem a híres születésnaposokról. Majd az óra második felében kerítünk erre sort. Hamarosan egy rövid történelmi visszatekintés, vajon milyen fontos, emlékezetes események köthetők július 15-éhez a történelemben. Elsőként pedig Dankó Pista nóta, a szőke kislány Csit-Csit-Csit, Farkas Zsolt énekel, a száztagú cigányzenekar kamarazenekar a kíséretében. Jól indul a reggel, kérem, hogy tartsanak velem ma is, de is napot, jó reggelt!

0: 7:03, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1099-ben zajlott az első keresztes háború, és ezen a napon vették be a keresztény seregek Jeruzsálemet. Hát az életben maradt lakosságot bizony lemészárolták. Második László magyar királyt, aki alig fél évig uralkodott, 1162-ben ezen a napon koronázták meg. 1410. július 15-én zajlott a grünwaldi csata. A lengyel-litván hadsereg második Ulászló vezetésével döntő vereséget mért a német lovagrend seregére, ennek hatalma pedig ezzel a csatával és vereséggel meg is tört. A Rákosi országgyűlést 1490-ben tartották, és ezen a napon Jagelló Ulászló cseh királyt választották meg magyar királynak. 1525-ben első Károly spanyol király német-spanyol zsoldos csapatai elfoglalták, kirabolták és porig égették az umbriai Narni városát, míg a rozetti követ, mely az egyiptomi hieroglifák megfejtésének alapjául szolgált, 1799-ben ezen a napon találták meg. Az első magyarországi vasútvonal Pest és Vác között 1846. július 15-én nyílt meg, még 18-ban indult az utolsó nagy német offenzíva a nyugati fronton, 18 nyarán. Az Atlanti óceánt Endres György és Magyar Sándor 1931-ben ezen a napon repülte át. Magyar Sándor pilóta volt, Endres György pedig repülő oktató. 1974-ben Cipruson a Görögország által támogatott görög-ciprióta katonatisztek puccsot követtek el harmadik Makarios érsek elnök ellen. Ő elmenekült az országból. Egy másik puccs török katonák egy csoportja nem is olyan régen, pontosan 10 esztendővel ezelőtt puccsot kísérelt meg a kormány ellen. Kijárási tilalmat vezettek be. Elfoglalták az állami TV székházát július 15-én. A pucskísérlet, gondolom sokan emlékeznek rá, néhány óra alatt összeomlott. Vissza a jelenbe, Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből hallhatnak részletet, Marica belépőjét, előadója Kalocsai Zsuzsa, Németh Csicsó József és zenekara kísér.

Nem komoly, csak gomoly felhők zavarhatják ma a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Holnap már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Pénteken pedig már minimális csapadék várható, napos gomoly felhős idővel számolhatunk, és nagyon meleg lesz. Ma viszont relatíve hűvös lesznek olyan részei az országnak, ahol csak 26, de azért 34 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Bizonyos térségeinkben július 15-én Baldwin Benvenuto, Bonaventura, Vladimir és Zomilla napján Henrik és Roland a két főnév napos, a Henrik germán eredetű, az elemeinek jelentése ház, illetve hatalmas és uralkodó, a Roland szintén germán eredetű, dicsőséget jelent. Nagyon boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek, kicsit szomorkás a hangulatom. Vámosi János 1965-ös felvétele szól most.

0: 11 perc múlva 3:47. Jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: 1606-ban született a holland festészet aranykorának egyik legjelentősebb alakja, a világ egyik legismertebb festője, Rembrandt. Szintén július 15-i születésű Kossuth László, író, műfordító, 1900-ban született, szerintem a 60-as években nem volt olyan könyveszekrény, amelyen ne lett volna egy-két Kossuth kötet. Szintén július 15-i születésű a drága Szabó Gyula, Kossuth, kétszeres Jászai Mari díjas, a nemzet színésze, feledhetetlen alakítások sora fűződik a nevéhez, Buga Jakab, hogy messzebb ne menjünk, és a magyar népmesék csodálatos, ízes felvételei, 1930-as születésű, Drahota Andrea, Jászai Mari díjas művészünk, szintén ezen a napon született, ahogy Egervári Sándor egykori labdarúgó szövetségi kapitány is, ő 1950-es, Bódi Magdi énekesnő mellett, Forest Whitaker, amerikai színész, producer és rendező, illetve Brigitte Nielsen, dán származású amerikai művésznő, a Vörös Szonyában például kiemelkedő alakítás nyújtott. Szintén a mai születésnaposok között találjuk, ahogy Liptai Klaudiát is, neki, illetve önöknek is, akik ma ünnepelnek. Nagyon sok boldogságot kívánok, Isten éltesse mindannyiukat. Kalmár Magda előadásában Fényes Szabolcs Békefi István Rigó Jancsi című operettjéből Klara második dalát most önöknek játszom. Ezen a 74-es felvételen a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát és énekarát Sebestyén András vezényli.

Jó reggelt, erős napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A hírekig az Ádúr csárdást játssza Berki Péter és zenekara. A következő zenei óra első felvétele csárdás. Mi más lenne? Sárga részből van a Pipa Kupakon éneklis Sánta Zsolt, Bangó János és zenekara kíséretével. Tartsanak velem továbbra is.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: A zongorától az üsdobon át érkezett el a pulpitusig.
2: A sugárzást, amit a lényeg a karmesteri pályának, azt tanulni, azt nem lehet.
1: Legnagyobb kitüntetésének kollégái elismerését tartja.
2: Saját bőrökön érzik azt, hogy a karmester hol ront és hol javít.
1: Medvecki Ádám tiszteletére.
3: Úgy tekintek az egész világra és a pályára és a munkámra, hogy meg vagyok tisztelve, hogy csinálhatom.
1: Nagyok. Első és második rész, ma 9 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Megkezdődött a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalom koncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor nagyon drága orvosságra van szüksége a betegnek, amely nem kapható normál TB támogatással. Az országgyűlés elfogadta a kőolajtermékek sávos különadójáról és a magyar-szlovák kőolajvezeték koordináció járól szóló törvényjavaslatot is. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnap nyújtották be az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Nőttek a jövedelmi különbségek az elmúlt években, de az új kormányzati intézkedések mérsékelhetik az egyenlőtlenségeket, állapította meg a GKI gazdaságkutató. Elemzésükben kiemelik, hogy az adókedvezmények és a lakhatás támogatási rendszer átalakítása is inkább a gazdagoknak kedvezett. A vagyon visszaszerzési hivatal létrehozása, továbbá az alacsony nyugdíjak és keresetek emelése ugyanakkor érdemben csökkentheti a jövedelmi különbségeket. Kezdeményezi a kotorék vadászat teljes betiltását az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán úgy fogalmazott, ez a legkegyetlenebb vadászati forma. Az ilyen föld alatti küzdelmekben nem csak a rókák és kicsinyeik pusztulnak el, de a vadászkutyák is súlyos sérüléseket szenvednek. Megszüntették a Szőlő utca javító intézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta a 24.hu.

0: kismedencéből. Napos gomoly felhős idő várható, többfelé lehet zápor, zivatar, emiatt az egész országban figyelmeztetés érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben 30-34, késő este 16-26 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
1: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Deris napot, jó reggelt kívánok! Ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. július 15-e van, szerda. 6 perccel múlt 7 óra, a mikrofonnál Hajdú Tibor. Jó étvágyat kívánok, hogyha most reggeliznek. Egészségükre, hogyha éppen a kávéjukat fogyasztják el. Jó muzsikát játszom mellé. Jaj, de szép kék szeme van magának. Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László előadásában hallhatják ezt a nótát. Szerettem egyet, szerettem kettőt. Besenyei Ferenc énekli majd ezt a csárdást. Az örökzöldek között Tolcsvaitól az első villamost, vagy éppen a Kartágó requiemjét is meghallgathatják majd. De természetesen operett részlet is lesz. Ábrahám Pál, Harmat Imre, Bála Savoyban című művéből, a La Bella Tangolita, Fischer Mónika jóvoltából. Lesz egy kis kirándulás, még 3:48 előtt egy újabb települést ismerünk meg. Az óra végén népzenei nyomozóirodánk összeállítását hallhatják. Balogh Marianna és Bolya Mátyás jelentkezik. Elsőként pedig Demjén Ferenc és a Hogyan tudnék élni nélküled. Tartsanak továbbra is velem, Deris napot, nyarekelt!

A klímaváltozás hatásai ma már tagadhatatlanok, most az újabb hőkupola szerencsére csak érint bennünket, és nem okoz olyan hihetetlen kánikulát, mint néhány héttel ezelőtt. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Beindult az El Niño, ráadásul szuper El Niño van idén. A csendes óceán vízfelületének hőmérséklete minden eddiginél magasabb értéket mutat, és gőzerővel dolgoznak a kutatók, hogy hogyan a bánatba lehetne valamit tevőlegesen megoldani annak érdekében, hogy kevesebb napfény éri el a Földet. Az új ötlet az, képzeljék el, hogy az óceánok feletti felhőket apró ilyen tengervíz só részecskékkel tennék fényesebbé, felhőfényesítésnek hívják egyébként ezt a folyamatot. Így azok egészen egyszerűen több napfényt vernének vissza az űrbe, így átmenetileg csökkenthetnék a Föld felmelegedését. Különböző számítógépes modellek alapján akár 40%-kal lehetne mérsékelni mondjuk egy erős El Niño hatását, amely egyébként fokozhatja a hőhullámokat, az aszályokat, az árvizeket és más szélsőséges időjárási eseményeket. Gondolom, hogy csak drukkolni lehet a kutatóknak, hogy valamilyen látható és érezhető megoldást találjanak, és bízunk abban is, hogy nem lesznek olyanok, mint például a jégkármentesítők esetében, akik őket okolják adott esetben az aszály és a csapadék hiány miatt. A tudomány a barátunk, ez egészen biztos. Forgó szélnek, sodró szélnek énekli Újvári Marika a folytatásban. Csóka Gyula és zenekara kísér. Jó reggelt!

néhány perce ugye azt mondtam, hogy a tudomány a barátunk, de erős napot, jó reggelt kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Nem vonom vissza ezt az állításomat, de azt is látni kell, hogy néhány esetben azért kudarcos is lehet egy új ötlet. Azt is olvastam éppen az imént, hogy Kína óriási erőfeszítéseket tett az elmúlt évtizedekben, hogy megállítsa a Gobi sivatag terjedését, és a legismertebb programja ennek egy ilyen több ezer kilométer hosszú úgynevezett zöld fal volt. 100 milliárdnyi fát ültettek itt, és az volt a céljuk, hogy a növényzet megkösse a homokot, és lassítsa az elsivatagosodást, és mi lett az eredménye? Elég meglepő módon a sok fa természetesen nem mind bírta a szárazságot, viszont a túlzott vízfelhasználás több helyen tovább terelte a környezetet, és kiderült, hogy az elsivatagosodás elleni küzdelemben egészen egyszerűen nincs egyetlen csoda megoldás. A szakemberek szerint a természetes növényzet helyreállítása, a fenntartható vízgazdálkodás, illetve a helyi adottságokhoz igazított módszerek hosszú távon eredményesebbek lehetnek, mint az ilyen nagyszabású, egységes fásítási programok. Természetesen ennek is bizonyosan valahol megvan a helye. Nem sokára megismerünk egy újabb települést, a történetét és a látnivalóit is. Röviden, most Tolcsai László és az első villamos a 2022-es 10. születésnapi Dankó gálán rögzítettük a felvételt.

0: 7 perc múlva 3:48, jó reggelt!
1: Encidától Bansidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
0: Jászapati városa, Jász-Nagykun Szolnok megyében találjuk, a jászság második legnagyobb településéről van szó. A település a Tisza és a Zagyva közötti síkságon terül el. Érdekessége, hogy az egyetlen a régi jászfalvak között, amely nem közvetlenül élővíz mellett fekszik, és olyan hely, amelyről feltételezhető, hogy a középkorban egy apátság helyezkedett el. Jászapáti legfontosabb közúti megközelítési útvonala a 31-es út, de természetesen vonattal is el tudunk ide utazni. 600 éves múltra tekint vissza a település, városi rangot először 1746-ban kapott, ezt elvesztette 1876-ban, és visszanyerte 1989-ben. Egy biztos, hogy a 15. század közepén már népes falu volt, és középkori virágzását a török világ éppen ugyanúgy sújtotta, mint a többi jász települést. A jászság életében Jászapáti is az 1745-ös redemció, vagyis a megváltás után, amikor a jászok és kunok hatalmas pénzösszeggel vásárolták vissza földes uraiktól a korábban elvesztett szabadságjogaikat és területeiket, Jászapáti is egyre jobban fejlődött, egy igazi népes, gazdag faluvá vált, a kiváltságokkal pedig autonómia is járt, ez pedig messze menő társadalmi és gazdasági következményekkel járt. A település döntően mezőgazdasági jellegű volt, jelenleg is kisebb kapacitású, könnyűipari üzemek, kereskedelmi egységek és szolgáltatások egészítik ki a mezőgazdasági termelést. Ha már itt járunk, akkor feltétlenül érdemes felkeresnünk a terület egyetlen kétágú római katolikus templomát, melyet Kisboldogasszony tiszteletére szenteltek fel, a templom kupola szekkóját pedig Vágó Pál Ozdíjas festőművész készítette. Az ő nevét viseli a Helytörténeti Múzeum, a szülőházában alakították amúgy ki. Több kisebb kiállításnak ad otthont, például Mihály Béla keramikus látványtervező munkáinak is. Ő is Jászapáti szülötte. A könyvtárat a templomban szemben találjuk, korábban városháza volt, még a 19. században klasszicista stílusban épült, a Tanya Múzeumban pedig a mezőgazdasági életmódot bemutató kiállítást tekinthetjük meg. Jászapáti büszke még a Tölgyes strandra, illetve a hónap első vasárnapján megrendezett országos vásárra is, és van egy gyönyörű platánfasor a főutcán. A hűvös lombok alatt érdemes egy nagyot sétálni, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. El ne felejtsem, Jászapáti szülötte még a Kossuth Díjas legendás cimbalomművész Rácz Aladár. Őt mutatja be majd Vármegyéről Vármegyére című sorozatunkban 10 óra előtt néhány perccel Vecsei H. Miklós színművész. Kedves Jászapátiak, önöknek szól a folytatásban ez a kis kuplé összeállítás Illényi Katica és Farkas Bálint előadásában.

Jó reggelt, erős napot kívánok, a Dampor Rádiót hallgatják. Közeledünk 8 órához, a hírek előtt népzenei nyomozóirodánk Balog Marian és Bolya Mátyás jelentkezik. Addig Toki Horváth Gyula és zenekar a muzsikál. A következő zenei óra első felvétele egy harangozó Teri Schlager 1969-ből. Ez lesz az Azok a szép napok. Tartsanak továbbra is velem!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: 1995. december 26-án a budapesti sportcsarnok egy nagyszabású karácsonyi koncert helyszíne volt. Az esemény jelentőségét jelzi, hogy az MTV is rögzítette. Az ebből készült koncertfilm pedig Márton István rendezésében 1999-ben jelent meg. A változatos műsor vendégei között feltűnt Sebő Ferenc és Sebestyén Márta is, akik többek között József Attila Rejtelmek című versét énekelték el.
2: A népzenei nyomozóiroda 535. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

A koncert címe egy szójáték volt. A karácsonyi tematika mellett annyi, hogy Concerto Grosso. Ez a barokk korszakban kialakult műfaj egy többtételes zenei forma, ahol kisebb, szólisztikus hangszercsoport áll szemben a nagy zenekarral. A rádióhallgatók sajnos nem látják, de a kifejezés első része rejti a koncert főszereplőjét, Koncz Zsuzsát. A közönség számára is fontos esemény volt, hiszen online árveréseken a mai napig előfordulnak eredeti belépőjegyek.

felvétel érdekessége, hogy Sebestyén Márta ezúttal a második szólamot énekli, meghagyva az alapdalamot Konz Zsuzsának. A korai változatokhoz képest itt már megjelenik a teljes zenei szerkezet ismétlése, erőteljes gyusztó kezdéssel. A felvételen jól hallható a közönség tetszés nyilvánítása. Az ma már szokatlannak tűnhet, és ez csak a filmfelvételen látszik, hogy az előadó öleléssel és puszival köszöni meg sebőjé közreműködését a színpadon.

0: szépen!
1: Koncz Zsuzsa 1995-ös karácsonyi koncertjéből idéztünk. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
2: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésének készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.

0: semmi bajom. Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje Petőfi Sándor megzenésített verseivel.
1: Mit ugatok, mit haraptok, engem hitvány ebek.
0: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje pénteken 23 órától a Dakó Rádióban.
2: A Budapesti Operett Színház tárjai. A szerző Kálmán Imre életének fontos állomásai.
3: Kálmán, én most elmegyek. Örök.
4: Veruska, nem mehet el. Vele szerettem magába.
2: Egy feledhetetlen meglepetésekkel teli előadás. Operett gála Kálmán Imre legismertebb műveiből. Te rongyos élet. Szombaton 20 óra 15 perckor az M5 műsorán.
5: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
5: Reklámot hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Megkezdődött a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a TISZA képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalom koncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor nagyon drága orvosságra van szüksége a betegnek, amely nem kapható normál TB támogatással. Az országgyűlés elfogadta a kőolajtermékek sávos különadójáról és a magyar-szlovák kőolajvezeték koordinációjáról szóló törvényjavaslatot is. Újabb csapásokat mért iráni célpontokra az Egyesült Államok, válaszul a Perzsaország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az iráni forradalmi gárda a regionális energiaexport leállítását helyezte kilátásba. Közben az amerikai hadsereg közölte, hogy a visszaállított tengeri blokkádot 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartják fenn. Az amerikai elnök jelezte, a légi csapásokat addig folytatják, ameddig a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Donald Trump a Fox News-nak adott interjúban az iráni erőműveket és hidakat is a lehetséges célpontok között említette. Itthon jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. A benzin 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt, de az egyes kutakon az árak lényegesen eltérhetnek. Az emelkedés hátterében a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a kőolaj árát felfelé hajtó közel-keleti feszültségek állnak. Beismerő vallomást tett és kollégáira is vallott a Szőlő utcai javítóintézet volt rendészeti vezetője, akit azzal gyanúsítanak, hogy több kiskorút bántalmazott, értesült a HVG. A lap birtokába került bírósági iratok szerint a férfi együttműködik a hatóságokkal, ezért a letartóztatását megszüntették és bűnügyi felügyelet alá helyezték. 4 feltételezett áldozatával szemben távoltartást is elrendelt. Tegnap megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását is. A gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. Azonosították a múlt heti andalúziai erdőtűz mind a 13 áldozatát Spanyolországban. A hatóság

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Szerda van, 2026. július 15-e, lassan 9 perccel múlt 8 óra, Hajdú Tibor vagyok. Remélem, hogy kellemesen telik a Dankó Rádióval a reggelük, bízom benne, hogy a folytatásban is velünk tartanak. Nem sokára egészségpercek, sütünk, főzünk, majd 3-4-9 környékén, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint az Öreg ember, nem vén ember, Farkas Rozik előadásában, vagy a Vigyázz, mert szúr a rózsa ága, Nagy Noémi énekli majd ezt az andalgót. Reggeli világzenénk, Németh Jüci és a Budapest bár felvétele Szemedben.

0: ott maradt egy könycsepp. Horváth Jenő Gédénes György szerzeményének újragondolása. Az örökzöldek között pedig hallhatják majd a Sárga Rózsát az Illéstől, illetve a Mozart című musicalből is játszom részletet. Kocsis Dénes énekel majd. Elsőként pedig jöjjön egy csárdás, Gáti Pál énekel. A Dankó Pista nóta címe még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány. Lendvai Ferenc zenekar a kísér. Kérem, tartsanak továbbra is velem derűs napot. Gyereket!
1: Mi?

0: kocsiba, miga, maskari kocsiba, miga, haj. A csapó jön, mi, haj, meg ne álljon, jaj, jaj. Csiga, miga, maskari kocsiba, miga, haj.
1: 3 perc múlva 4:09, jó reggelt!
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: A Balaton vízházszartása és a vízszintje is mindig egy érzékeny egyensúlyra épült, ugyanis alapvetően befolyásolja a csapadék mennyisége, a befolyó vizek, mellett a párolgás, illetve ugye a siózsilipen keresztül víze visszaeresztéssel is lehet alakítani a vízszintjét, viszont a mostani vízállás egyik legfontosabb oka ez a tartós meleg, jelentősen felgyorsult mellett a párolgás is, miközben a csapadék nem tudta megfelelően pótolni az elvesztett vizet. Hál' az égnek még annyira nem drámai a helyzet, mint mondjuk ami a Velencei tóval kapcsolatban alakult ki, de egészen biztos, hogy a Balaton vízszintje is lényegesen csökkent. Amiért most ezt ide idéztem, nem más, mint hogy egyre több balesetről lehet hallani, hogy fejest ugranak fiatalok, többségében férfiak a vízbe, gyerekek is, és súlyos baleset következhet be, mert egészen egyszerűen az ember elméri a víz mélységét, és ezt annyira meg tudom erősíteni a gyakorlatból, hiszen én is a Balaton mellett nőttem fel nyalanta gyerekként, számtalanszor történt velünk is ilyen, hogy adott esetben az egyik nyáron még arról a stégről simán lehetett fejest ugrani, a következő nyáron pedig kics hián a nyakunkat törtük, mert hogy egészen egyszerűen néhány centiméterrel alacsonyabb volt a víz, ami már pont nem engedte meg azt, hogy azzal a szöggel érkezzen be az ember a vízbe, ahogy megszokta. Borzasztó nagy veszély, amit tudunk tenni, természetesen, hogy elmondjuk a gyerekeknek, unokáknak, hogy ésszel, és bízunk benne, hogy tényleg meghallják a figyelmeztetést, és odafigyelnek, akár gumicsónakból, vagy matracról beugrásnál, vagy stégről beugrásnál mindig érdemes figyelmeztetni őket, nehogy baj legyen. Hogyha ír majd édesanyám, énekli Egri József a folytatásban, Tordai Zoltán zenekar a kísér.

Annak, aki még nem nagyon hallgatta, vagy csak most ismerkedik a Dankó Rádió kínálatával, a következő szűk negyed óra nagyjából egy átfogó képet tud adni. Derűs napot, jó reggelt kívánok, ugyanis hallhatnak nótákat, messze van a kicsi falum, énekli Dömsödi Farkas Bálint, 2024-ben az év magyar nótája szavazás nyertese volt amúgy ez a nóta. Nagy Noémi előadásában a Vigyázz, mert Szóra Rózsa Ága kezdetű andalgó szól ezután, majd népzene a Méta együttessel, most pedig reggeli világzenénk, a szemedben ott maradt egy könycsepp című Horváth Jenő Gédénes György szerzemény feldolgozása, előadója a Budapest Bári és Német Juci, most teszem hozzá, hogy este 9-től viszont még több világzene, Népek Dalai című műsorunkban a Dankó Rádióban.

Könnyű és csodálatos, fantasztikus ebéd készül hamarosan, egyelőre csak gondolatban. A főszerep a dinnyé lesz. Derűs napot a Dankó Rádiót hallgatják. Amíg lélekben felkészülünk, meghallgatjuk a My Fair Lady-ből a Csúdiót. Cakó Julianna énekel, Baranyai István és zenekar a kísér.

0: aztán bizonyos, hogy a fia hajlik is a szavára.
1: 3:49 van, Delis napot.
2: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
1: Grillezett dinnyét készítünk. Ez az az étel, ami egyébként bármivel is fogyasztható, például grillezett bacon szeletekkel, egy kis feta sajttal rámorzsolva. A lényege az, hogyha sikerül mag nélkül és viszonylag kemény húsú dinnyét találnunk, akkor tökéletesen karamellizálódik a külső széle, és még intenzívebbé válik az íze, és közben bármilyen érdekes, mégis megőrzi a lédúságát, úgyhogy érdemes kísérletezni, nem ördögtől való az, hogy a dinnyét meggrillezzük. Különleges eljárás, és egészen új szintre emeli a belőle készült ételt, a békön mellett akár pirított mandulával, vagy friss mentával is meg lehet szórni. Egyszerre lesz édes, sós, frissítő, akár előétel, de szerintem egy könnyű ebéd vagy vacsora, netán grillezett húsok mellé köretnek is. Remek választás, jó étvágyat kívánok hozzá. Jó muzsikát kínálok mellé, a Mozart című musicalből hallhatnak részletet. Címe zene, az vagyok én, előadója Kocsis Dénes, az Operett Színház zenekarát és musical együttesét Fejfert Gyula vezényli.
3: Meg én, meg a zene, ami győz, tátja majd csak a száját, sok fancsali csőt.

Ez a Dankó Rádió, derűs napot kívánok, hamarosan 9 óra, a hírek előtt Csóka Gyula és zenekar a muzsikán, a következő zenei óra Csándrással indul, Mének a Szőke, én Nélkem éneki, Karszagina Zoltán, ifjabb Berki Béla és zenekar a kíséretével, ezzel várom önöket nem sokára.

0: Műsorajánló.
1: Július 18-án szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől megismételjük Csernó Klára és zenekara június 20-i élő népzenei stúdió koncertjét. A remek prímás és zenésztársai a Kárpát-medencében használatos hegedű típusokat mutatták be. Tartsanak velünk július 18-án szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől, hogy újra meghallgathassák, hogyan is szól a tölcséres, az áthangolt és a zengő húros hegedű, milyen vidékek zenéjét játszotta e különleges hegedűkön Csernó Klára és zenekara.
2: A zongorától az üsdobon át érkezett el a pulpitusig.
3: A sugárzást, amit a lényeg a karmesteri pályának, azt tanulni azt nem lehet.
2: Legnagyobb kitüntetésének kollégái elismerését tartja.
3: Saját bőrökön érzik azt, hogy a karmester hol ront és hol javít.
2: Medvecki Ádám tiszteletére.
4: Úgy tekintek az egész világra és a pályára és a munkámra, hogy meg vagyok tisztelve, hogy csinálhatom.
2: Nagyok. Első és második rész, ma 9 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Mégsem kell külön díjat fizetniük a hajóknak a hormuzi szoros használatáért, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közölte, hogy a térség országaival folytatott egyeztetések után elálltak a korábban tervezett 20%-os díjtól, ahelyett inkább nagyszabású amerikai befektetéseket vár el a partnerországoktól. Hozzátette, az iráni hajók kivételével a szoros továbbra is nyitva marad a hajóforgalom előtt, miközben az Egyesült Államok teljes blokád alá vonja Irán kikötőit. Megszavazta a kijevi parlament a miniszterelnök felmentését, így a döntés értelmében Julia Sviridenko és a teljes ukrán kormány távozott hivatalából. A kabinet menesztését a 450 fős törvényhozásból 258 képviselő támogatta. Az új kormány kinevezéséről várhatóan holnap szavaznak, addig a kormányfői feladatokat ideiglenesen Denis Smihal első miniszterelnök helyettes látja el. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. Kárpátalján jelenleg csak nem 13 ezer diák tanul magyar nyelven 91 oktatási intézményben. Ezt az ukrán parlament emberi jogi biztosa közölte azután, hogy Juhász Imre magyar alapjogi biztossal találkozott Ungváron. Megállapodtak a munkacsoport létrehozásáról, valamint egy együttműködési memorandum aláírásáról. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított per döntése ellen tiltakozva az önkormányzat a leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. A tárlat a romániai rendszerváltás óta bírósági úton eltávolított több magyar nyelvű táblát is bemutatja majd, szemléltetve a nemzeti kisebbségi jogok korlátozását. Újraindultak az éjszakai vezetett látogatások a római Kolosszeumban. Az ókori amfiteátrumban az egy óriási esti bejárásokon a 25 fős csoportok a sötétben kivilágított aréna mellett gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is megtekinthetik. Az este 8 és 11 óra közötti nyitvatartás segít elkerülni a nyári kánikulát és a napközbeni tömeget. A részvételhez előzetes online jegyfoglalás szükséges. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, a benzin 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt, de az egyes kutakon az árak lényegesen eltérhetnek. Napos gomoly felhős idő várható, többfelé lehet zápor, zivatar, helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben 30 és 34, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, északkeleten néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: még a mennyországba sit.
1: Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják 2026. július 15-én szerdán 6 perccel 9 óra után. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Hajdú Tibor. Szoktunk vállalni, idézőjelbe téve, születésnapos, névnapos, házassági évfordulós köszöntéseket is, hiszen a Dankó Rádió nagy családjában mindig ünnepel valaki valamit, ennek pedig a menete a következő: az ember ír egy e-mailt a dankoradio@mtva.hu-ra, vagy levelet 1037 Budapest Kunigunda útja 64, vagy használja valamelyik közösségi oldalt, a Dankó Rádió hivatalost, vagy a Hajdú Tiborosat, és ott megírja üzenetben, hogy kit szeretne, milyen apropóból köszönteni, az elérhetőségét, megadja azt is, hogy milyen dallal szeretne kedveskedni, én pedig mindig az ünnepeltet hívom fel, így lesz ez most nem sokára, Nagy Ferencné Katalin kérésére fogunk valakit felköszönteni. Na de nézzük, hogy milyen muzsikákat kínálhatok Önöknek ebben az órában. Smidilius Éva előadásában Petőfi Sándor megzenésített költeményét hallhatják, a Rózsabokor a domboldalon, utána jön a Lőre-lőre, Cudar-lőre, Nógrádi Tóth István előadásában, és ilyenkor mindig rengeteg örökzöldet játszunk, már így hangolódunk Aranylemezek című műsorunkra. Énekel majd Szécsi Pál, Eszményi Viktória, játszik a Hungária, a V-motorok, és hallhatnak Dankó klubos koncertfelvételeket, örökzöldeket, cigányzenekari kísérettel is. Egészen különleges lesz. Elsőként jön részlet Kálmán Imre Csárdás királynőjéből. A dal címe az Asszony összetör, előadója Kállai Bori, ifjabb Sárközi Lajos és Kovács Erik zenekara kísér. Tartsanak továbbra is velem. Derűs napot!

0: Reményeim szerint sikerül felköszöntenem most telefonon a Venkeim dalkör egyik nótás kedvű tagját. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, Annuskát.
1: Igen.
0: Jó napot kívánok, Szatmárini Annuskával szeretnék beszélni.
1: Igen,
0: Hajdú Tibor vagyok. Jó napot kívánok. Csókolom.
1: Jó napot kívánok.
0: Engedje meg, hogy nagyon boldog születésnapot kívánjak önnek, ha nem tévedek, akkor ma van a nagy nap.
1: Igen, igen.
0: Aki megkért engem, hogy köszöntsem önt, Nagy Ferencné Katika, és
1: igen,
0: ő írta, hogy a Venkeim dalkörben önök társak, és képzelj el, utána nyomoztam a dalkörnek, és most láttam, hogy tavaly, talán augusztusban a Felszállott a Galamb népdal versenyen nagyon rangos eredménnyel végeztek? Hoppá!
1: Igen, második helyezettet.
0: Gratulálok! Idén lesz valami verseny? Van-e valamilyen fellépés?
1: Igen.
0: Igen?
1: Igen. Lesz 6-án, augusztus 6-án.
0: Jaj, de jó. Ott valahol Gyula
1: igen,
0: környékén?
1: Igen, ott lesz a kultúrház körül.
0: Értem.
1: Igen.
0: Drága Annuska, előre, tudom, hogy az 26-án lesz a névnapja, de előre azt is kívánok. Nagyon boldog névnapot. Mára pedig...
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Rendkívül boldog születésnapot. A dal pedig, amit lejátszunk, ha nincs a földön olyan ember.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Isten éltesse.
1: Kedvességüket. Nagyon szerettem a Dankó Rádiót. Mindig
0: nagyon
1: hallgatom.
0: Szépen köszönöm. Sok puszi, viszont hallásra, csokolom.
1: Viszont hallásra, én is.

Az M3-as autópályán korábban történt baleset miatt természetesen az erre haladó volánjáratok is nagy valószínűséggel késve közlekednek. Derűs napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon ütközött egy kamion a belső szarokkorlátnak és gyulladt ki. A lényeg az, hogy a Babati pihenőn keresztül le, utána visszaterelik a forgalmat, a főváros felé pedig, ha minden igaz, még mindig nem használható a belső sáv, a határ irányába 3-4, Budapest felé azért ennél is több kilométeres a torlódás, úgyhogy ha lehet, és arra jár az ember, érdemes a 27-es jelű gödöllői, illetve a másik oldalon legkésőbb a 39-es jelű Bagi csomópontnál letérve a 3-as főúton kerülni. Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon a Tatabánya és a Nullás közötti terelésben továbbra is folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás, főleg a külső sávban, erre mindenképpen érdemes készülni. A Nullás északi szektorában az M3-as és az M2-es csomópontjai között a Megyeri híd felé vezető oldalon egy kamion és egy személyautó összeütközött, a 70-es kilométernél a külső sávot zárták le, itt is olyan 2 kilométeres torlódással kell számolni. Hallgassanak Dankó Rádiót a folytatásban. Örökzöldek Szécsi Pál felvétele 1968-ból. A dal címe Mostanában hosszabbak az éjszakák.

Én komolyan teljesen értetlenül állok bizonyos dolgok előtt. Például hogy van az, hogy 81 esztendős a Neoton alapítója és zenekar vezetője Pásztor László, zeneszerző, egészen döbbenetes, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Számtalan Neoton dal szerzője, a párja 60 emese, szintén több mint 100 Neoton szám szövegének írója. Nos, az ő születésnapját méltóképpen ünnepli majd meg Töldi Kriszta 10 óra után Aranylemezek című műsorunkban. Néhány gondolat mellett természetesen olyan dalokat játszik, melyeket Pásztor László számlájára írhatunk. Ilyen például Del Husa John Nika Se Perimeno című örök slágere, illetve a Még nem veszíthetek című dal. Jelen esetben Olá Gergő előadásában hallgatjuk majd meg, egy Csináljuk a fesztiváltos feldolgozásról, de természetesen lesz majd Neoton dal is ebben a blogban, a Latin Szerenád majd valamikor 10 óra után, mellette pedig szólnak az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei, mint ahogy a folytatásban is, már is a Hungária és az Isztambul a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádió indulásának éveiben a Dankó klubok a Thália mikroszínpadon zajlottak. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ugye a Nagymező utcában volt a látványstúdió is. Egy 2015-ös koncertfelvételt hallhatnak a folytatásban. Tordai Zoltán és zenekara játssza Volt egyszer egy vadnyugat fő témáját, Morricone szerzeményét. Riban szombat 2023. november 23. Fényes Szabolcs és Szenes Iván szerzeménye a 2x2 néha 5 csendül fel koncertfelvételről Szász Kati előadásában. Szintén 2023. augusztus 28. Badacson Tomaj a most hallható felvétel keletkezésének helye és ideje. A Csókos Asszonyból hallhatnak részletet. Asszonykám, adj egy kis kimenőt. Faragó András énekel, Johann János és zenekara kíséretével.

Jászapáti volt, ma reggel a nap településed, erős napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A város egyik híre születte a Kossuth Díjas Rácz Aladár cimbalom művész. A folytatásban Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában őt mutatja Bevecsei H. Miklós színművész. 10 órakor hírek után a aranylemezek Tölgyi Krisztával, majd jó ebédhez szól a nóta, várja önöket Budai Beatrix. 2 órától kívánságműsor, Szívküldi szívnek szívesen, a műsorvezető Gál Zoltán. Korzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében köszönöm ma reggeli kitüntető figyelmüket. Holnap reggel 6 óra után néhány perccel várom önöket ismét. Addig is derűs napot, Hajdú Tibort hallották.

0: vármegyéről vármegyére. Jász Nagykunszolnok.
1: A címbalom Liszt Ference. Rácz Aladár. Virtuózitását a világhírű zeneszerző Camille Saint-Saëns méltatta az iménti hasonlattal. Rácz Aladár a Jász Nagykunszolnok vármegyei Jászapátiban született 1886-ban. Cigányzenész családból származott, összesen 14-en voltak testvérek. Brácsás édesapja hamar felfedezte Aladár fia tehetségét. Készített neki egy kis cimbalmot és bevezette a muzsika világába. Jászberényben már nem egész 10 esztendősen fellépett a családi zenekarban. A pesti MK-ben 16 éves korától játszott esténként. Ott látta meg egy impresszárió benne rejlő talentumot, és 1910-ben Párizsba szerződtette. Új zenekarával bejárta Nyugat-Európát, és Egyiptomba is eljutott. Svájcban kora egyik legnagyobb zenészét, Igor Stravinsky tanította cimbalmozni. Rácz Aladár autodidaktaként foglalkozott a zenetörténettel, a zeneelmélettel, klasszikus kottákat olvasott, átiratokat készített. Eközben megismerte Couperin, Bach és Scarlatti műveit, amelyeket cimbalmon kezdett játszani. Megreformálta hangszerét. Kezelhetőbb cimbalomverőket tervezett. 1935-ben hazatért Magyarországra. Rendszeresen koncertezett és a zeneművészeti főiskola tanára lett. A Kossuth díjas, érdemes és kiváló művész Budapesten 1958-ban halt meg.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.
3: Világzenei koncert pénteken este.
4: Türelem, te a birkács, a szamarak, a dicső örény, téged tanuljalak meg, amely a pokol fenekéje.
3: A harmonikás, aki egyszer

0: meg semmi bajom.
1: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje Petőfi Sándor megzenésített verseivel.
0: Mit ugatok, mit haraptok, engem hitvány ebek.
1: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje pénteken 23 órától a Dakó Rádióban.
2: Polka táncos, polka táncos, polka táncos.
3: Egy kivételes pálya.
4: Ez a sín, az a sín, avagy ez az a sín.
5: Az ördög bújtelém, az ördög bújtelém.
3: Egyedi életmű.
6: Egy csók volt, mire vár.
3: Szubrett, táncos, primadonna. A közönség elbűvölő kedvence. Nekem élet a színház. Lehoczky Zsuzsa ünnepi gálaest. Szombaton 22 óra 55 perckor az M5 műsorán.
7: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Civil halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak Ukrajnában. Odesszában 3, Csernyihív megyében pedig 1 ember vesztette életét, amikor drón csapódott a házába. A támadásokban lakóházak, ipari létesítmények és egy benzinkút is megrongálódott. Az ukrán légvédelem a több mint 100 orosz drón többségét elfogta. Újabb csapásokat mért iráni célpontokra az Egyesült Államok, válaszul a Perzsaország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az iráni forradalmi gárda a regionális energiaexport leállítását helyezte kilátásba. Közben az amerikai hadsereg közölte, hogy a visszaállított tengeri blokádot 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartják fenn. Donald Trump amerikai elnök jelezte, a légi csapásokat addig folytatják, ameddig a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A magyar közlöny szerint összesen 16 egyetemet nem fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével, köztük a MOL Új Európa, a Kékbolygó Klímavédelmi, az Élvonal Csúcskutatási és a Zalazón alapítvány is. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén szállnak át az államra. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnap nyújtották be az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Beismerő vallomást tett és kollégáira is vallott a Szőlő utcai javítóintézet volt rendészeti vezetője, akit azzal gyanúsítanak, hogy több kiskorút bántalmazott, értesült a HVG. A lap birtokába került bírósági iratok szerint a férfi együttműködik a hatóságokkal, ezért a letartóztatását megszüntették és bűnügyi felügyelet alá helyezték. Tegnap megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását is, gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. Felborult egy motoros kishajó a San Franciscó-i öbölben, mintegy fél kilométerre Alcatraz szigetétől. Egy embert élve kimentettek a vízből, azonban később meghalt, két utast továbbra is keresnek. A balesetet először hajótűzként jelentették, de a hatóságok szerint egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy tűz okozta volna a szerencsétlenséget. A baleset körülményeit jelenleg is vizsgálják. Azonosították a múlt heti andalúziai erdőtűz mind a 13 áldozatát Spanyolországban. A hatóságok szerint 7 brit, 3 belga, 1 francia, 1 amerikai és 1 spanyol állampolgár vesztette életét. A csaknem 7000 hektáron pusztító tüzet egy leszakadt elektromos vezeték okozta. Napos, gomoly felhős idő várható, többfelé lehet zápor, zivatar, emiatt az egész országban figyelmeztetés érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben 30 és 34, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
7: Aranylemezek.
9: Jó napot kívánok, Kölgyi Krisztina vagyok. Ma mások mellett Toldi Mária, Aracki László, az LGT, Balázs Fecó, Charlie, Kalina Enikő és Dócs Péter, Horda György és Demjén Ferenc előadásában szólnak az örökzöldek. Valamint születésnapján köszöntjük Pásztor Lászlót, Bódi Magdit és Ponc Tibort. A Delilah című világsláger magyar változatával kezdünk Tardos Péter szövegével, Kós János előadásában. Jó szórakozást kívánok!
7: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A magyar filmtörténet egyik legikonikusabb főcímdalát, Márkus Alfréd és Harmat Imre Meseautó című dalát, a film női főszereplője Perczel Zita meglepő módon nem a férfi főszereplővel Törzs Jenővel, hanem Ilosvai Gusztávval énekelte, aki színész, zenész, énekes és zeneszerző, a film 1934-es forgatása idején pedig még orvostan hallgató volt. Néhány játékfilmben kisebb szerepekben tűnt fel, de többnyire csak hangban szerepelt. A Meseautó című keringőt az Azonos című film rádió énekeseként adta elő. Ilosvai Gusztávnak igen fordulatos volt az élettörténete, de most csak egyetlen érdekességet emelnék ki belőle. A háború után haláláig 1961-ig a Pannonia filmstúdióban zeneszerzőként tevékenykedett, és Macskási Gyula kisfilmjeihez, reklámfilmjeihez komponálta a zenéket. Több az 50-es években készült reklámfilmnek volt a hangalámondója. Halála után 3 évvel, 1964-ben régi munkahelyén a Pannonia filmstúdióban az akkor indult Gusztáv című népszerű rajzfilmsorozat főhősét az ő emlékére róla nevezték el Gusztávnak, az alkotók Jankovics Marcell, Dargai Attila és Nepp József rendezők. Az aranylemezekben következzék tehát egy archív felvételről a Meseautó című örökzöld Perczel Zita és Ilosvai Gusztáv előadásában.

0: csak álom ezt talán. A boldogság után már holnap mostohán mered rám a valóság. Nem ébredek fel még, könyörgöm ó nagy ég, hadd álmodjam tovább ezt a szép nagy csodát.
1: Meseom.

Egy újabb világsláger magyar változata az aranylemezekben. Shaken Stevens Give Me a Heart Tonight című sikeréhez Bradány Iván írta a magyar szöveget, Csak egy éjszakát címmel, és Aracki László érek.

Az 1969-es Táncdalfesztiválon Karda Bea énekelte, Takács Gabriella és Fülöp Kálmán Mindig tanul az ember című dalát, amit mindjárt meg is hallgatunk az aranylemezekben, de előbb még az LGT adja elő Presser Gábor és Adamis Anna Egy elfelejtett szó című szerzeményét.

A 80-as évek végének egyik népszerű magyar tévésorozata volt a 8 évszak, amelyben a címének megfelelően 2 éven át követhettük nyomon egy vidéki pedagógus házaspár lánya, Borbás Brigi életét, aki megszökött otthonról, mert színésznő szeretne lenni. Persze, ahogy kell, jött a szerelem is, hiszen összeismerkedett a karizmatikus Alexszel, akiről viszont kiderült, hogy nem éppen jó fiú. Mi pedig drukkoltunk a szimpatikus Briginek, hogy megvalósíthassa az álmait és megbékéljenek a szülei, illetve hogy túljusson Alexen és megtalálja az igaz szerelmet egy valóban hozzáillő fiatalemberrel. A sorozat főszerepét Götz Anna alakította, és az összes többi kisebb-nagyobb szerepben is kiváló színművészeket láthattunk, például Alex szerepében a néhai Bubik Istvánt. A sorozat zenéjét is a legkiváló magyar szerzők és előadók jegyezték. Így felcsendültek például a Neoton Familia, a Dolliról, Tolcsvai Béla, Kovács Kriszta, Bornai Tibor és az Ergo felvételei. Na meg persze Balázs Fecó feledhetetlen dalai. Köztük a sorozat főcímdala az Évszakok, amelynek állandó szerzőtársa Horváth Attila írta a szövegét.

Ma ünnepli a születésnapját Pásztor László, zeneszerző, gitáros, a Neoton, majd a Neoton Familia alapítója, kiadóvezető. Viszonylag későn, végzős gimnazista korában kezdett el gitározni, és a feldolgozásokat játszó Orkán együttesben kezdte a zenei pályafutását. A Neoton zenekart 1965. december 4-én a Közgazdaságtudományi Egyetem Mikulás napi ünnepségére alapították Galácz Lajossal. 1968-ban Balázs Fecóval, mint billentyűssel kiegészülve megnyerték a Ki mit tud tehetségkutatót a zenekarok kategóriájában. Ebben az időszakban a Közgáz klubjában próbáltak, majd 69 őszén az egyik kollégiumban megnyílt az első klubjuk is, ahol már hetente adtak koncertet. A Neoton első nagylemeze 1971-ben jelent meg Bolondváros címmel, amelyre valamennyi dalt Pásztor László és S. Nagy István írta. A férfiakból álló Neoton 1974 nyarán találkozott a Kócbabák női énekes trióval, akikkel közösen léptek fel a Tessék választani című rádiós dalversenyen, és ez olyan jól sikerült, hogy ezután Neoton és a Kócbabák néven adtak ki lemezt és léptek fel. Ebből a felállásból született meg aztán 1977-ben a Neoton Familia. Pásztor Lászlónak sok boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk, szerzeményei közül pedig hármat most meg is hallgatunk, amelyek közül lesz egy egyértelmű, egy nem mindenki által tudott, és egy sokak számára talán meglepő szerzeménye is. Az elsőt, az egyértelműt a Neoton Familia adja elő, mégpedig Pásztor László, Jakab György és 60 emese Latin Serenád című dalát 1987-ből. Utána Del Husa John előadásában a Nikase Perimenót hallgatjuk meg, amelyről nem mindenki tudja, hogy ezt a slágert Pásztor László és Jakab György írta neki. És a meglepő, sokan talán nem is gondolták volna, de Pásztor László is az egyik társszerzője volt Zambó Jimmy Még nem veszíthetek című dalának is, amit a Dunán a Csináljuk a Fesztivált című műsorban Olá Gergő feldolgozásában hallhattunk.

Az aranylemezek első részét a Szerelmes asszony című világsláger szaxofon feldolgozásával zárjuk Csepregi Gyula előadásában. A mai örökzöld zenei válogatásunkat pedig musicallel folytatjuk pár perc múlva itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Leváltották a NAV két vezetőjét, akik érintettek az aranykonvoj ügyben, írja a HVG. Az értesülést az adóhivatal és a pénzügyminisztérium is megerősítette. A bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetőjének megbízatását annak kapcsán vonták vissza, hogy mindketten részt vettek az ukrán pénzszállító feltartóztatásának előkészítésében és az érintettek kihallgatásán. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A magyar közlöny szerint összesen 16 egyetemet nem fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével, köztük a MOL, Új Európa, a Kékbolygó Klímavédelmi, az Élvonal Csúcskutatási és a Zalazón alapítvány is. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén szállnak át az államra. Nőttek a jövedelmi különbségek az elmúlt években, de az új kormányzati intézkedések mérsékelhetik az egyenlőtlenségeket, állapította meg a GKI gazdaságkutató. Elemzésükben kiemelik, hogy az adókedvezmények és a lakástámogatási rendszer átalakítása is inkább a gazdagoknak kedvezett. A vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozása, továbbá az alacsony nyugdíjak és keresetek emelése ugyanakkor érdemben csökkentheti a jövedelmi különbségeket, olvasható a jelentésben. Civil halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz légicsapásoknak Ukrajnában. Odesszában 3, Csernyihív megyében pedig 1 ember vesztette életét, amikor drón csapódott a házába. A támadásokban lakóházak, ipari létesítmények és egy benzinkút is megrongálódott. Az ukrán légvédelem a több mint 100 orosz drón többségét elfogta. Azonosítatlan vegyi anyag szivárgása miatt több embert evakuáltak az antwerpeni kikötőben, közölte internetes oldalán a belga közszolgálati média. Az egyik tengerjáró hajó konténeréből kifolyt, egyelőre ismeretlen folyadék gőzétől 130 kikötői munkás rosszul lett, mindannyiukat kórházba vitték. Előzetes feltételezések szerint kénsav szivárgott a konténerből. Az érintett hajón kigyulladt egy vegyszereket tartalmazó tartály is, ezért a kikötőben minden tevékenységet és a hajóforgalmat is felfüggesztették. Felborult egy motoros kis hajó a San Franciscó-i öbölben, mintegy fél kilométerre Alcatraz szigetétől. Egy embert élve kimentettek a vízből, azonban később meghalt, két utast továbbra is keresnek. A balesetet először hajótűzként jelentették, de a hatóságok szerint egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy tűz okozta volna a szerencsétlenséget. A baleset körülményeit jelenleg is vizsgálják. Meghalt egy férfi a Kaposvárhoz közeli Desedatóban, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. A rendőrség hétfő este kapott bejelentést arról, hogy a 63 éves férfit látták elmerülni a tóban, holttestét ma hajnalban találták meg. Az MTI más forrásból úgy értesült, hogy a férfi horgászott, beúszott az etető bójájához, visszafelé azonban elmerült a vízben és többé nem bukkant fel. Az időjárásról. Napos, gomoly felhős idő várható, többfelé lehet zápor, zivatar, emiatt az egész országban figyelmeztetés érvényes. helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben 30 és 34, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Aranylemezek.
5: További kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. 1975-ben született a 30 éves vagyok című musical a Víg Színházban. Presser Gábor és Adamis Anna dalai közül a születésnapodra lett a legismertebb, melyet Kótvölgyi Erzsébet, Kern András és Balázs Péter énekel. A trió után pedig egy dúó, Kalina Enikő és Dócs Péter előadásában hangzik el az Egy kis édes fél homályban című operett és filmsláger.
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádió.

Mikor jössz már én felém? Tell me quando, quando, quando. Már meséltem korábban az aranylemezekben, hogy én mindig így érek le ennek a világslágernek a magyar szövegét, pedig Tardos Péter nem pont így írta meg, és Korda György sem így énekli. Erről most önök is meggyőződhetnek,

0: Ma ünnepli a születésnapját Bódi Magdi énekesnő. Kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusának tagja volt, majd szinte egyből onnan került a Korong együttesbe, amely meghatározó szereplője lett a hazai színház történelemnek is, hiszen ők adták elő először magyarul a Jézus Krisztus Szupersztár című rockoperát 1972-ben, oratorikus formában, vagyis koncertszerűen. Bódi Magdi énekelte benne Mária Magdolna szerepét. Az énekesnő 2023-ban volt Nádas György vendége Jó Pihenés című hétvégi magazinunkban, és akkor ez is szóba került.
1: 1969 és 72 között igen fiatalon már a Korong együttes énekese voltál. Hát zseniális emberek voltak itt. Miklós Tibor, Csuha Lajos, Miklós Kalajos, Dancsák Gyula. Ezek a zenészek később a magyar könnyűzenei élet megkerülhetetlen egyéniségei lettek. De te kislányként hogyan érezted magad ezek között, a későbbi popbölények között?
2: Szerintem jól, ahogy így visszaemlékszem, az igaz, hogy a Hőnigrező kirúgott a zenekarból, mert a Miklós Tibi rengeteget segített nekem, szóval ő vitt mindenfele, például elvitt mindig állandóan a Sirius együttes bulijaira, ahol beszélte a Baronicsal, hogy én énekelhessek.
1: Baroni Zsolt volt a szaxofonos.
2: Így van. És mindig énekeltem velük, így improvizatíven, tehát ilyen blúzokat. És emiatt a Tibi ezt jól fel is használta, mert emiatt több bulink volt, hogy én benne vagyok abban a zenekarban, a Korongban, és ott énekelek, úgyhogy így több lehetőségünk volt arra, hogy nyissunk. Aztán ugye a Tibi megcsinálta, lefordította Jézus Krisztus Szupersztárt, és valójában azzal törtünk be így a nagyobb színpadokra, ahol le is tiltottak minket azonnal. Úgyhogy nem tartott sokáig, viszont attól kezdve még híresebbek lettünk, és ilyen volt például, hogy csopakon játszottunk a egyik híres filmrendezőnek a mit tudom, házába, és ott előttem ült Rutkai Éva, Latinovic Zoltán, Bújtor, mindenki ott volt, aki abban az időszakban tényleg óriási híres színész volt.
0: Bódi Magdit hallották, akinek sok boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk. Az aranylemezekben pedig meghallgatjuk az előadásában a Stúdió 11 kíséretével Neményi Tamás Kétszer egy az négy című szerzeményét, amit az 1976-os Made in Hungary rádiós dalversenyen mutattak be.

0: Rutkai Éva egyik legszebb örökzöld felvételével folytatjuk az aranylemezeket, amelynek a története még szívszorítóbbá teszi. Szentirmai Ákos és Halmágyi Sándor szerzeményét, a Csillagok örökké élnek című dalt már nagybetegen, nem sokkal a halála előtt énekelte el a legendás színművésznő. Ezért valóságos hangmérnöki bravúr az aranylemezekben már is hallható felvétel, hiszen szinte szavanként vágták össze.
1: Csodákat láttam, csodákat éltem, volt úgy, hogy vártam, volt úgy, hogy féltem, jártam az égben,

Újabb születésnapost köszöntünk az aranylemezekben, mégpedig Koncz Tibor zeneszerző zongoristát. A televízió nyilvánossága előtt először 1965-ben a Ki mit tudom mutatkozhatott be, amikor Kovács Kati egri kísérő zenekarát nem tartották a szervezők megfelelőnek, ezért Koncz Tibor debreceni zenekarát osztották mellé. Koncz Tibor az első dalát 1969-ben írta, majd elsősorban Kovács Katinak komponált számtalan nagy slágert. Állandó szerzőtársa pedig Szenes Iván volt. Örökzöldjeiből hármat most fel is idézünk. Elsőként Dékány Sarolta énekli a Túl vagyok én című szerzeményt. Majd Kovács Kati egyik slágere, a Ha legközelebb látlak feldolgozása hangzik el Szandi előadásában. A Duna nagy sikerű zenés műsora Csináljuk a Fesztivált 2023-as évadából.

Az aranylemezekben Szigeti Fercsi következik, akit a Dankó Rádió hallgatói elsősorban nóta műsorainkból ismernek, pedig más műfajokban is remekel. Ő az az énekes, akinek a hangszíre és egyedi előadásmódja engem azonnal visszarepít a gramofon korszakba, a klasszikus örökzöldek világába. A most következő felvétel itt készült nálunk a Dankó Rádió stúdiójában tavaly májusban, és Szigeti Fercsi Tordai Zoltán prímás és zenekara kíséretével énekelte el a Szél viszi messze a fellegeket című szerzeményt.

Az aranylemezek zárószámát ma a Metro együttes adja elő, mégpedig Pogány László és Martini Lajos Mit tegyek című szerzeményét. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Hamarosan a két nagymúltú rádióműsor a Jó ebédhez szól a nóta, majd 2-től 5-ig a Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsor hagyományait viszik tovább kitűnő kollégáim Budai Beatrix, illetve Gál Zoltán és Nemes Niki. Az aranylemezekkel pedig holnap 10-től délig jövünk újra. Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot és jó dankú rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral. Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Visszavonta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV az MTI megkeresésére megerősítette, hogy a bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. A HVG 366 szerint a döntés összefügghet az úgynevezett aranykonvoj üggyel, ezt azonban a NAV nem erősítette meg. A hivatal közölte, az ügyben továbbra is teljes körű belső vizsgálat zajlik, az adóhatóság működését a vezetőváltások nem érintik. 1 milliárd 300 millió forintos már megítélt támogatást vont vissza a kormány a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft-től. Erről számolt be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az összeget Orbán János dénes műveire fordították volna. A miniszter azt is közölte, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. Civil halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz légicsapásoknak Ukrajnában. Odesszában 3, Csernyihív megyében pedig egy ember vesztette életét, amikor drón csapódott a házába. A támadásokban lakóházak, ipari létesítmények és egy benzinkút is megrongálódott. Az ukrán légvédelem a több mint 100 orosz drón többségét elfogta. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet. Ezt csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az ideiglenes védelmi státusz révén az érintettek kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban. Vegyi anyag szivárgása miatt több embert evakuáltak az antwerpeni kikötőben, közölte internetes oldalán a belga közszolgálati média. Az egyik tengerjáró hajó konténeréből kifolyt, egyelőre ismeretlen folyadék gőzétől 130 kikötői munkás rosszul lett, mindannyiukat kórházba vitték. Előzetes feltételezések szerint kénsav szivárgott a konténerből. Az érintett hajón kigyulladt egy vegyszereket tartalmazó tartály is, ezért a kikötőben minden tevékenységet és a hajóforgalmat is felfüggesztették. Iránban kivégeztek egy férfit, akit a tavalyi kormány ellenes tüntetések során elkövetett erőszakos cselekmények miatt ítéltek halálra. Az iráni állami tájékoztatás szerint molotov koktél dobott egy kormányzati épületre, és megtámadott egy rendőrőrsöt. Emellett kormány ellenes propagandával és ellenzékiekkel való kapcsolattartással is megvádolták. Japánul is megjelent Krasznahorkai László első regénye, a Sátán tangó, adta hírül a Nobel-díjas írók közösségi oldalán. Az 1985-ös művet Waseda Mika fordította le, aki az Oszakai Idegen Nyelvek Egyetemének magyar tanszékén volt tanszékvezető, és évtizedek óta fordít kortárs magyar irodalmat japán nyelvre. Az időjárásról. Napos, gomoly felhős idő várható, többfelé lehet zápor, zivatar, emiatt az egész országban figyelmeztetés érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben 30 és 34, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet. A Balaton 24, a Velencei tó 26.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
4: A modern ember nem tudja, hogy tulajdonképpen miért dolgozik. Amíg erősen dolgozik és nincs ideje meggondolni, hogy boldog-e vagy sem, addig boldog. Amint egyszer ideje van gondolkodni, akkor már nem boldog. Gábor Dénes, Nobel-díjas fizikus gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. Itt a Dankó Rádióban 2026. július 15-én szerdán is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen két óráig. Már is a Jön a tavasz, jön már is a Szép a rózsám, nincs hibája című csárdást halljuk Berki László, majd ifjabb Sánta Ferenc zenekarának társaságában Szántai Ildikó és Szeredi Krisztina nótázik. Jó rádiózást!

Szőlősi Emesem, ezúttal Miskolci Balogh Zoltán és a zenekarának oldalán dalol. Ezt Nagy Endre, azt mondják, hogy Szerencsém van című szerzeményét nyújtja át a Dankó család tagjainak, majd a Kigyúlt egy csillag a Balatonon című népszerű klasszikus magyar nótát Nagy Noémi adja elő. Ekkor már Csóka Gyula vezeti a zenekart. Fogadják sok szeretettel!

csak úgy hitegettem, csalogattam, válogattam belőle. Hű, végig sétálok az udvaron, nincs legény, ki meg ne állna a sarkon. A

0: te csinos, te takaros, ez a kicsi barna-piros megyecske.
1: És még egy ráadás is felcsendült az imént hallott nótacsokor legvégén. Kállai Bori a Rózsabokorban jöttem a világra című dalt adta elő. A folytatásban már Offenbach Orpheus az alvilágban című művének nyitányát halljuk, a Rajkó zenekart Vidák Zsigmond prímás vezeti.

Pataki István az 1984-es Nyílik a rózsa énekes tehetségkutató verseny abszolút győztese, a Búson szól a Kecskeméti Öreg Templom nagy harangja című nótát nyújtja át a Dankó család tagjainak. Dankó Pista szerzeménye ez. Majd Fényes György a Hely cigánylány, cigánylány című csárdással érkezik képzeletbeli színpadunkra, és Burka Sándor, valamint Babusa Miklós szerzeménye is felcsendül, Halljátok cigányok címmel, ekkor már Gál Gabriellát halljuk. És a dalcsokor legvégén az egyik legismertebb cigánydal, az Aranyeső csendül fel, Rigó Mónika és Rigó Jancsi Mulat. Fogadják sok szeretettel!

Van egy nap az életünkben című magyar nótát Nádasdy László is elénekelte már Lakatos Miklossal és zenekarával egyik korábbi Dankó klubunkon, egészen pontosan 2024-ben Orosházán. Hallgassuk meg!

egy nap az életünkben, olyan, amit soha nem felejtünk, amit minden esztendőben csendesen megünnepel a szívünk. Ilyenkor meg

0: szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix, az Artisius és Emerton díjas, a Máté Péter díjjal is kitüntetett Ferenci György is énekelt már Dankó Gálánkon a Magyar Zeneházában, ráadásul egy magyar nótát, egy jó kis csárdást, amit elsősorban Jávor Pál előadásában ismerhettünk meg, és ez nem más, mint a Hely Ripityom című dal, Fényes Szabolcs és Harmat Imre szerzeménye. Majd szintén egy Dankó Gáláról csendül fel a Favilla Fakanál fa tányér, és a Faluban nincs több kislány, csak kettő című csárdás. Ekkor már Mikó Istvánt, a Jászai Mari díjas színművészt halljuk, kísér ifjabb Sárközi Lajos 16 tagú gála zenekara. Fogadják sok szeretettel!
1: Ripityom! Hey, ripityom, ripityom! Elúszott a

újra. Isten tudja, Isten tudja, miről szól a plegyka. Minden esetre küldtek a vénasszonyok, a

Vesztes Jenő a világhírű címbalom művész most Johannes Brahms első magyar táncát adja elő itt a Magyar Zenerádiójában. Maradjanak továbbra is velünk!

2024-ben az év magyar nótája szavazás első helyezettje a Messze van a kicsi falum című hallgató lett. Most hallgassuk meg Tömsödi Farkas Bálint előadásában, majd Hajtman Lívia, Újvári Marika és Miklós József dalol elhangzik a Kék a kökény recece, az Ezért a legényért nem adnék egy almát és a Paprika só című csárdás.

vagyok, csak te hozzád való. Hű leszek én, csönd leszek én, édes rózsám, légy hát az enyém. Legyen bátran a karomba, nem vagyok rabló a bakonyba. Csak te hozzád való, legyen bátran a karomba, nem vagyok rabló a bakonyba. Én vagyok, csak te hozzád való.

0: pásztor is azt mondta, eljön a paphoz a templomba. Édesanyám, egyszer már csak igaz lesz talán. Már nekem pásztor is azt mondta, eljön a paphoz a templomba. Édesanyám, egyszer már csak igaz lesz talán.
1: Most Németh Csicsó József és a zenekara játszik, aztán tartunk egy kis szünetet, de visszatérünk 13 óra után 4 perccel.

0: Műsorajánló.
1: Július 18-án szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől megismételjük Csernó Klára és zenekara június 20-i élő népzenei stúdió koncertjét. A remek prímás és zenésztársai a Kárpát-medencében használatos hegedű típusokat mutatták be. Tartsanak velünk július 18-án szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől, hogy újra meghallgathassák, hogyan is szól a tölcséres, az áthangolt és a zengő húros hegedű, milyen vidékek zenéjét játszotta e különleges hegedűkön Csernó Klára és zenekara.
2: Ez az ember tenkes kapitány.
3: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
4: Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
3: Ne izgalj, tárulj csak holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitányban.
5: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Visszavonta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV az MTI megkeresésére megerősítette, hogy a bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. A HVG 360 szerint a döntés összefügghet az úgynevezett aranykonvoj üggyel, ezt azonban a NAV nem erősítette meg. A hivatal közölte, az ügyben továbbra is teljes körű belső vizsgálat zajlik, az adóhatóság működését a vezetőváltások nem érintik. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A Magyar Közlöny szerint összesen 16 egyetemet nem fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével, köztük a MOL Új Európa, a Kékbolygó Klímavédelmi, az Élvonal Csúcskutatási és a Zalazón alapítvány is. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén szállnak át az államra. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Magyarországot is érintheti az amerikai szenátorok új orosz szankciós javaslata. A washingtoni törvénytervezet lehetővé tenné, hogy akár 100%-os vámot vessenek ki az orosz olaj és földgáz 5 legnagyobb vásárlójára, Kínára, Franciaországra, Belgiumra, Japánra és Magyarországra, közölte a CBS News amerikai hírportál. Vámmentesség azoknak az országoknak járhat, amelyekre az orosz földgázexport legkevesebb, mint 15%-a jut. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi május 31-én hajnalban több lövéssel életveszélyesen megsebesített egy embert, majd elmenekült. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. A német hatóságok június 10-én tájékoztatták magyar kollégáikat, hogy a gyanúsított Budapesten tartózkodhat. A férfit 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében, átadásáról később gondoskodnak. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, és 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. A fesztivál életműdíját, a Lifka Sándor díjat Mundrucó Kornél magyar film és színházi rendező, valamint Rados Bajics szerb színész, forgatókönyvíró és rendező kapja. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be. Hosszú betegség után meghalt Szántó Imre ökölvívó mesteredző. A korábbi szövetségi kapitány Kovács István 1996-os olimpiai bajnok edzője volt. Irányításával Kovács István és Erdei Zsolt is világbajnoki címet szerzett 1997-ben. Szántó Imre 82 éves volt. Napos, gomoly felhős idő várható, többfelé lehet zápor, zivatar, helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben 30 és 34, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
7: 60. Kis Gyöngyi és Jenei Gábor nóta felvételeivel nyitjuk meg adásunk második részét. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Tartsanak velünk még egészen két óráig. A sárga csikó, sárga nyereg rajta, és az alagút csárdás csendül fel már is. További kellemes időtöltést kívánok!

Gáti Pál, Hajnal Nikolett és Bangó Margit rádió felvételeiből szemezgetünk a folytatásban. Csendüljön fel már is az aranysárga levelek közt, a most még hideg van, és a Faggyú gyertyát égetek én című klasszikus magyar nóta. És ha ez még nem lenne elég, akkor tánccsárdásokkal is kedveskedik nekünk egy népszerű előadó, nem más, mint Szigeti Fercsi, itt a Dankó rádióban.

szentekén. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom, hogy az enyém vagy. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom, hogy az enyém vagy.

leszek benne, ha vegy.

katonának. Albinoni adagiója Báder Ernő és a zenekarának előadásában csendült fel még egyik budapesti Dankóklubunkon Csepelen. Természetesen ezt a produkciót is rögzítettük, és most le is játsszuk itt a Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban.

Most ismét egy Dankó klubos felvételt hallunk, melyen Gáspár Ani Juhan János zenekarának kíséretében nótázik. Jász Szent Lászlón csendült fel a Ráncos szárú a csizmám című csárdás. Hallgassuk meg újra!

Továbbra is itt a Dankó Rádióban jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix köszönti azon hallgatóinkat is, akik csak most kapcsolódtak be hozzánk. Tartsanak velünk még egészen 2 óráig. Mindszenti István után Csík József, majd Szász Kati, végül Szentendrei Klára énekel. Hallgassuk meg a Darumadár útnak indul, a 100 forintos bankó volt a lajbizsebben, a Bementem a patikába, és a Hull a fa levele hullahó című magyar nótát.

Eperjesi Erika, a Miskolci Nemzeti Színház művésze a Szegedi Csikós című csárdást is repertoárján tartja. Most Jónás Géza és zenekara kíséri ezt a népszerű melódiát. Majd arról, hogy nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja, Laki Péter énekel idősebb Sárközi Lajos zenekarának kíséretével.

0: szélen elbújja. Maradjunk vagy igaz vallan, mégis az mondja magóta. Nem szeret a haraszt, ha a szélen elbújja.
1: És már is elérkeztünk szerdai adásunk utolsó énekes összeállításához, melyben Kós János előadásában felcsendül a Végigmentem az Ormódi temetőn című klasszikus magyar nóta, aztán a Féltelek elek című dalt Csala Judit adja elő, az Öreg csárdást Bányai Márton, végül a Most kezdődik a tánc című csárdást halljuk, Szóka Júlia nótázik ekkor. Tartsanak velünk!

nagyapám, utána meg öreg apám, édesapám. Ebben a világban minden addig jó, amíg öreg korral teli a hordó. Ebben a világban minden addig jó, amíg öreg korral teli a hordó. Öreg

Kedves hallgatóink, most a néhai Kossuth Díjas klarinétművész Kállai Kis Ernő és Kis Együttese játszik. Én ezzel a felvétellel búcsúzom már önöktől, abban a reményben, hogy találkozunk holnap is a megszokott helyen, a megszokott időben. Várom önöket sok-sok szeretettel és nótás jó szívvel. A délután hátra levő részében a menetrend a szokásos lesz. Már is Gázoltán vált engem itt a mikrofon mögött, jönnek a legfrissebb hírek, de utána magyar nóták, operett slágerek és örökzöld melódiák garmada csendül fel 3 teljes órában itt a Magyar Zene Rádiójában. Majd 5 órától az egy nóta 3 élet rovadunkkal Popovics László várja önöket a Tudod-e még az én nótám című műsorunkban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Kérem, hogy vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetősége Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Polyák Adrien. Együttműködési megállapodást kötött az Európai Unió és Ukrajna a dróngyártás növelése érdekében, jelentette be az Európai Bizottság elnöke Kijevben. Ursula von der Leyen azt mondta, a megállapodás egyesíti az ukrán találékonyságot és az európai ipari kapacitást. A bizottság elnöke hangsúlyozta, ez Ukrajnának biztonságos és védett gyártóhelyeket jelenthet. Magyarországot is érintheti az amerikai szenátorok új orosz szankciós javaslata. A washingtoni törvénytervezet lehetővé tenné, hogy akár 100%-os vámot vessenek ki az orosz olaj és földgáz 5 legnagyobb vásárlójára, Kínára, Franciaországra, Belgiumra, Japánra és Magyarországra, közölte a CBS News amerikai hírportál. Vámmentesség azoknak az országoknak járhat, amelyekre az orosz földgázexport kevesebb, mint 15%-a jut. Visszavonta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV az MTI megkeresésére megerősítette, hogy a bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. A HVG 360 szerint a döntés összefügghet az úgynevezett aranykonvoj üggyel, ezt azonban a NAV nem erősítette meg. A hivatal közölte, az ügyben továbbra is teljes körű belső vizsgálat zajlik, az adóhatóság működését a vezetőváltások nem érintik. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülésről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. 1,3 milliárd forintos már megítélt támogatást vont vissza a kormány a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft-től. Erről számolt be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az összeget Orbán János Dénes műveire fordították volna. A miniszter azt is közölte, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. Felmondja a Lange csoporttal kötött összesen 150 milliárd forint értékű két megállapodását a Nemzeti Kommunikációs Hivatal. A döntés oka a Balázsi Gyulához köthető cégcsoportot érintő büntetőeljárás, a bankszámlák zárolása, a végrehajtási intézkedések, valamint a közpénzek fokozott védelmének érdeke, közölte a belügyminisztérium. Korábban már felmondták a Lange Event Kft-vel kötött az augusztus 20-ai programsorozatra vonatkozó szerződést. Hosszú betegség után meghalt Szántó Imre ökölvívó mesteredző. A korábbi szövetségi kapitány Kovács István 1996-os olimpiai bajnok edzője volt. Irányításával Kovács István és Erdei Zsolt is világbajnoki címet szerzett 1997-ben. Szántó Imre 82 éves volt. A napsütést záporok, zivatarok zavarhatják meg, este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap. Napközben 30-35 fok várható.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban. Bízom benne, hogy együtt töltjük a következő három órát, és biztatom Önöket arra, hogy hívjanak minket. Számunk 061-759-6071. A szerkesztő ma is Nemesniki, a hangmérnök Fóti Tamás. Köszöntjük a Henrik és Roland nevű hallgatókat névnapjukon, és azokat, akik július 15-én születtek. Fertőújlakon Lassú Istvánné Anikónak örömteli boldog születésnapot, jó egészséget, békességet kíván szerető családja, drága unokái, millió ölelést küld Karácsonról, Irénke és Jóska, Pintér Györgyi énekel, Egy kicsi ház van a domb tetején.

0: tetején, gyere oda édes szenes belém!
1: Miskolcon Hock Istvánnénak születésnapja alkalmából minden jót kíván szeretettel sógornője, sógora és családja, az Erdőteleki Gondozási Központ vezetőjének, Bozóné Kecső Zsuzsannának, köszöni segítségét és kíván minden jót a dolgozók és gondozottak nevében egyik hallgatónk, Badics Ferencné Ilonkának Martonvásárra, lánya Andrea küldi a dalt, Karcagi Nagy Zoltánt Tordai Zoltán zenekara kíséri, a Füredi Anna Bálon.

0: meg is siratod.
1: Tatáról Nyéki Lajosnél kérte magának és kedves férjének kedvenc nótájukat. Rost Andrea énekel, egy olyan felvételt találtunk, amely a Dankó Rádió első gála estjén készült, Lakatos Miklós zenekara kíséri. Csicsak rózsám, hallod?

Nagymamámnak és nagypapámnak szeretném kérni a Nem csak a 20 éveseké a világ című dalt. Nagyon szeretjük őket, üzeni legkisebb unokájuk Barnabás. Sztárparádét hallunk, Bojtos Luca, Budai Beatrix, Farkas Rozika, Dolly énekel többek között. Kísér idősebb Sárközi Lajos zenekara, Nem csak a 20 éveseké a világ.

0: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Jó napot kívánok, Szabó Árpádné vagyok Celdenőkről. Testvéremet szeretném születésnapi alkalmából köszönteni. Nagyon boldog születésnapot, és azzal a nótával szeretném köszönteni, amit Gáti Pál énekel, nem síratom én a múltat, küldi nagy szeretettel nővére és családja Celdenőkről.
0: Mi is szeretettel köszöntjük az ünnepeltet Gáti Pált, Terék József zenekara kíséri.

Bántya Imréné kérte a következő nótát, elsősorban az előadó miatt, Tréfás György énekel, kísér Boros Lajos zenekara, befordultam a konyhára.

92 éves mamámnak szeretnék kérni egy Széchy Pál dalt. Sok szeretettel drága Piri mamámnak, Gemzsére, Évitől. Halljuk Széchy Pált, két összeillő ember.

Szívküldi szívnek szívesen, a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Kékesi Nép Piroska gyöngyösen szeretné meghallgatni a következő nótát. Szántai Ildikó énekel, Kísér Mészáros Tivadar zenekara, Három sós perec.

következő dalt elhunyt drága férje halálának második évfordulójára kérte Tótné Felső Margit el nem múló szeretettel. Lovai Lászlót Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, az, akinek bánata van.

Poroszlóról Takácsné Irénke kérte a következő nótát, melyet férje is szívesen hallgat, Lugosi Katit Baranyai István zenekara kíséri, a Naményi Halastó.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Debrecenbe szeretnék kérni Gergely Kornélnak és Gergely Lalinak. Boldog születésnapot kívánnak azok, akik őket nagyon szereti. A dal virágeső, köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Köszönöm a hívását. Nagymamáikra szeretettel emlékezik a dallal Györgyi és Gyöngyike. Balmazújvárosban Simon Zsoltnak 21. születésnapja alkalmából sok szeretettel kíván minden jót anyukája, Anetka, Domika és a nagyszülők. Zsebesi Melindát születésnapja alkalmából szívből köszöntik sok szeretettel gyermekei párjukkal, szülei és testvérei. Legyen tele ez a nap mosolyjal, öleléssel és jó kívánságokkal. Sztaricek Józsefné is ezt a dalt kérte, Korda György énekel, Virágeső.

0: délelőtt. Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Mosonyi Róbertné kérte a következő nótát, Bojtar Imre énekel. Kalapomra páros tuba rózsát tettem.

Vasné Erzséke Békésről kérte a következő nótát. Vörössár énekel, kísér Olá Kálmán zenekara, szép a szőke, szép a barna.

Remek dalok várnak önökre a következő órában is. Édes kisfiam, künn a dorozsmai határban, egy régi-régi dal mesél, és most a hírekig hallgassuk a Magyar Rádió népi zenekarát.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Nyári Gyula zenész, a Magyar Bárzongoristák Egyesületének elnöke lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a példakép, Torma Rudolf személyének varázslatos inspirációja, de szót ejtünk majd arról is, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy több minőségi szórakozóhely nyíljon Budapesten s az ország meg annyi városában. Vasárnap Mózes András színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen élményekkel gazdagította vendégünket a Kaposvári Színi Egyetemen eltöltött időszak, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy a Thália Színházban eltöltött több mint egy évtized mennyiben gazdagította színészi munícióját. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Tartson velünk nyáron is!
3: Néztem az eget, és onnantól kezdve reggel 9-ig én ott ültem ezen a kövön, és végignéztem egy nap felkelését.
2: Beszélgetés szabadságról.
4: Én minden nyáron ott voltam Finnországban 3 éven keresztül.
2: Pihenésről.
5: Nekem semmilyen igényem nem volt, meg volt a lecsó, és meg volt, amit mondtam, a palacsinta.
2: És nagy utazásokról. Hogy volt? Nyári emlékek. Minden szombaton 16 óra 45 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok! A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Polyák Adrien. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. Ezt a párt kommunikációs igazgatója közölte arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról. Havasi Bertalan arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e a lemondásról, azt mondta, a két politikus az elmúlt hetekben többször is egyeztetett. Visszavonta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV az MTI megkeresésére megerősítette, hogy a bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. A HVG 360 szerint a döntés összefügghet az úgynevezett aranykonvoj üggyel, ezt azonban a NAV nem erősítette meg. 1 milliárd 300 millió forintos már megítélt támogatást vont vissza a kormány a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft-től. Erről számolt be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az összeget Orbán János dénes műveire fordították volna. A miniszter azt is közölte, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. felmondja a Lounge csoporttal kötött összesen 150 milliárd forint értékű két megállapodását a Nemzeti Kommunikációs Hivatal. A döntés oka a Balázsi Gyulához kötődő cégcsoportot érintő büntetőeljárás, a bankszámlák zárulása, a végrehajtási intézkedések, valamint a közpénzek fokozott védelmének érdeke, közölte a belügyminisztérium. Korábban már felmondták a Lounge Event Kft-vel kötött az augusztus 20-ai programsorozatra vonatkozó szerződést. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. A fesztivál életműdíját, a Lifka Sándor díjat Mundrucó Kornél magyar film és színházi rendező, valamint Rados Bajic szerb színész forgatókönyvíró és rendező kapja. Országszerte meleg füllett az idő, a napsütés, záporok, zivatarok zavarhatják meg. Este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14 és 20, napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Péntekig marad a hőség.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
9: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat itt a kívánságműsorban. Várjuk további kedves kéréseiket. Telefonszámunk 061-759-60-71. Nagy Kanizsáról Morvai Sándorné kérte magának és férjének a következő nagyon népszerű nótát. Máté Otilia, Gránás Zsuzsa, Bokor János és Tarnai Kis László énekel. Kísér Déki Lakatos Sándor zenekara, hogyha nékem sok pénzem lesz.

Katalin drága kisfiának, Hilák Ferencnek 55. születésnapja alkalmából kíván jó egészséget, békességet, Istentől áldott hosszú boldog életet. Cserháti Zsuzsa énekel, édes kisfiam.

Ernát Kakon, Fekete Zoltánnénak 84. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kívánunk. Budai Beatrixet ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Gyertek ide, budapesti cigányok!

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, tisztelt Dankó Rádió. Szabó Sándorné vagyok Derecskéről, Hajdú Bihar megyéből. Tavaly szeptemberben nagyon beteg lettem. Szeretném megköszönni három gyermekemnek, enyemnek, vejemnek, vejeimnek, unokáimnak, dédunokáknak, unokamenyeimnek, unokavejeimnek a gondoskodás, fáradozás, szeretetet. Kívánok a családomnak boldogságot, jó egészséget és sok-sok szeretetet. És még köszönöm a kis gyógytornászomnak, két barátnőmnek és mindenkinek, akinek aggódott értem. Önöknek szeretettel köszöntöm, és kérném szépen valam szívet örököltem az édesanyámtól.
2: Köszönöm a hívását, és további nagyon jó egészséget kívánunk önnek. Madaras Gábort Kozák Gábor József zenekara kíséri, galambszívet örököltem az édesanyámtól.

Kőszegről Karandiné gyöngyike kérte a következő dalt, Kovács Zsuzsát a Körmendi együttes kíséri, jaj, de jó a habos sütemény.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 7 perc múlva 3:30 lesz. Rozsini Edit kérte a következő nótát Nádudvarról, Buta Árpád Attila énekli, Tagadom, tagadom.

olyan, aki nem ült még az ülébe. Szó az, ami szó, és a kiskató előleget nem is át a jövőbe. A huncutnak másán jár az eszébe. Olyan, aki nem ült még az ülébe. Szó az, ami szó, és a kiskató

0: kis kakó, előleget nem is át a jövőben.
1: Mezeiné Kati kérte Pécsváradról a következő nótát. Jákó Verát, Magyar Imre zenekara kíséri, Rózsakertben, hogyha járok.

0: Küldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Hajdú Bihar vármegyei kis faluba szeretnék kérni. Édesanyám 50 éve, hogy itt hagyott bennünket, Pere János előadásába egy régi-régi dal mesél a múltról én nekem. Molnárné vagyok, Körösszegapátiból. Nagyon szépen köszönöm, további szép munkát kívánok a stáb minden dolgozójának.
2: Köszönjük a hívását. Pere Jánost a Fantázia Szalon zenekar kíséri.

egyik legismertebb és legkedveltebb magyar nóta következik. Katalin Perbálon szeretné meghallgatni és küldi a Dankó család tagjainak is szeretettel. László Imre énekel, kísér Kócé Gyula zenekara, a Véncigány.

csend lett egy percig, így szól az egyik. Jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a kis rajtót, látni szeretném, repülni tud-e? Ugrik a pint.

A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Kerezsi Lászlónak lánya küldi a következő borsodi csárdást. Farkas Zsoltot a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara kíséri.

utána jártam Borsodban, decemberi hónapban, szeretőbet kerestem, mint hiába. A sűrű hó belepett, a szívembe remegett, áztam, fáztam, mint hiába, nem találtam. Nem lett meg a szerető.

nem lesz ez a kislányba, mert nem lett meg a szeretőm, de nem bánom. Valahol majd Zemplénben megtalálom, eljön, vigye őt el a tánya, addig járok utána, még az enyém nem lesz ez a kislányba.

0: kis lányka.
1: Muzsai Pálné kérte a következő dalt Debrecenből. Utri Anna énekel, Bura Sándor zenekara kíséretével, a szeretőm Dunántúli.

0: Érdről Obulányiné Marika kérte a következő dalt, Sücila és Stanka István énekel, Egy kis rúzs.
1: Egy kis rúzs, egy kis

0: kislány.
1: Maga jó ember.
2: Maga pont hozzám való.
3: Folytatás a hírek után, elhangzik majd a Harangoznak a Mi kis falunkban, a Piros rózsák beszélgetnek, és a Kell még egy szó is Demény Ferenctől, most Faragó Judit is játszik.

0: lett semmi baj.
1: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje Petőfi Sándor megzenésített verseivel.
0: Mit ugatok, mit haraptok, engem hitvány ebek.
1: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje pénteken 23 órától a Dakó Rádióban.
2: Kisváros. Minden hétköznap 16 órától a Dunavörtön.
3: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A szerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Polyák Adrien vagyok. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülő állomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. Ezt a párt kommunikációs igazgatója közölte arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról. Havasi Bertalan arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e a lemondásról, azt mondta, a két politikus az elmúlt hetekben többször is egyeztetett. Egyre gyorsuló ütemben folytatódik az egykori állampárt a Fidesz teljes szétesése. Reagált a miniszterelnök arra, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról és a BYD-nél folytatja a munkát. Magyar Péter Facebook oldalán azt írta, a volt külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Hozzátette, ezzel a Fidesz szavazók számára is nyilvánvalóvá válhat, hogy kinek az érdekét képviselte az akkumulátor és autóipari beruházások kapcsán. Visszavonta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV az MTI megkeresésére megerősítette, hogy a bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. 1 milliárd 300 millió forintos már megítélt támogatást vont vissza a kormány a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft-től. Erről számolt be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az összeget Orbán János Dénes műveire fordították volna. A miniszter azt is közölte, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. Hazai zöld szervezetek vezetőivel egyeztetett az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László arról tájékoztatott, hogy a megbeszélések témája volt a klímaváltozás, az aszály és a tájszintű víz megtartás is. Megfékezték a tüzet a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben. A vasárnap kitört tűzben a híres erdő csaknem 10%-a, több mint 2000 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. A katasztrófával kapcsolatban eddig 5 embert vettek őrizetbe, köztük egy önkéntes tűzoltót. Itthon országszerte meleg füllett az idő, a napsütést záporok, zivatarok zavarhatják meg. Este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúlon további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14 és 20, holnap napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, már is folytatjuk a kívánságműsort. Hidasi Bálinné Tatabányáról kért egy slágert a Prognózis együttestől. Nyári éjszakák.

Kocsisné Kisbéren egyik kedves nótáját szeretné meghallgatni. Kulcsár István ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, harangoznak a mi kis falunkban.

Gabuja Lászlóné húgának küldi sok szeretettel a következő dalt Egerbe. Pataki István ifjabb Kállai kisernő zenekara kíséri, egy asszonynak 9 a lánya.

Éva Inné Terike Battonyáról férjének kért egy jó nótát, Kalinánikő és Dós Péter énekel, kísér Miskolci Balogh Zoltán zenekara. 6 nap óta szól a nóta.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Kívánok, Judit vagyok Békésről. Szeretnék egy Vámosi számot kérni. Az aranylemezek között hallottam egy régi felvételét, hogy ne hagyd el soha az, ki téged szívből imád. Köszönettel, Judit.
2: Nagyon szívesen játsszuk, és hagyj egyezzem meg, hogy nagy öröm, amikor önök felfedezést tesznek délelőtt az Aranylemezek című műsorunkban, hiszen minden délelőtt hallhatják ezt a kitűnő válogatást, aztán meg kérik a kívánság műsorban, ez így nagyon jól van. No, következik Vámosi Jánostól a dal, ne hagyd el soha azt, ki téged szívből imád.
3: Ne hagyd el soha

Szeretett férjére Dobi Lajosra, aki az Ároktői római katolikus temetőben alussza örök álmát, halálának 22. évfordulója alkalmából emlékezik felesége, lánya Marian, Veje János, unokái Alex és Aliz, a barátok és rokonok. Bétót Magdát, Lendvai Csócsi Jenő zenekara kíséri. Itt vagy velem.

Nagyon boldog születésnapot, jó egészséget és minden szépet kíván Barabásné Rózsikának, akinek ma van a születésnapja, testvére Etuka és fia Gyula. Vég Imre feleségének, Vég Juditnak születésnapja alkalmából kíván szintén minden jót. Az Express együttes játszik, ahogy a két szemeddel nézel.

Unokatestvérére, András Péterre, aki a Bújyi temetőben nyugszik, fájó szívvel emlékezik kedves nótájával Borika. Tarnai Kis László énekel, Piros Rózsák beszélgetnek.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Póla József vagyok. Feleségemnek szeretnék egy dalt küldeni, Demjén Ferenctől a honfoglalást. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
2: Köszönöm a hívását, a dal címe Kell még egy szó. Yeah.

0: Sándorné Ili Zsákáról kérte a következő dalt Bilicsi Tivadar énekel. Kőkút, kerekeskút.
1: Ennek a szép barna lánynak dombon van a háza, sudár jegenyefa van az udvarában, sudár jegenyefa rám hajlik az ága. Ennek a szép barna lánynak én leszek a párja, sudár jegenyefa rám hajlik az ága. Ennek a szép barna lánynak én leszek a párja. Kőkút, kerekeskút van az udvaromban, de szép barna kislány van a szomszédunkban. Csalfa szemeimet rá sem merem vetni, mert fiatal az idesanyja, azt is kell szeretni. Csalfa szemeimet rá sem merem vetni, mert fiatal az édesanyja, hát azt is kell szeretni. Lehajlott a repce szárája földre, gyere babám, ülj ide az ölembe, de adok neked olyan csókot, bizisten, amilyet még nem láttál te sohasem. De ha nem ülsz, az

szopjádon. De én akkor is legény leszek a gáton, de meg csak egy bén leány a szopjádon. Megszökött a feleségem, nem is nagyon bánom. A komámmal szökött meg hely, csak a komámat sajnálom. Egy bokorból néztem iket, amikor elindultak a nagy útról.

0: Színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Kucik Sándorné Annának, édesanyáknak 79. születésnapja alkalmából szívünk minden szeretetével és tiszteletével kívánunk jó egészséget és hosszú boldog éveket. Szerető nagy családja és párja János, Kovács Erzsé énekel, idegenben keserűbb a sírás.

Patakini Erzsike szeretné meghallgatni a következő nótát Békés Csabán. Nyári Zoltánt Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, hely, aki a csókot sose kóstolta.

nálam soha se volt jó dolga. És akinek szeretője nem volt még, annak ez a huncut élet nem volt szép. Engem a szerelem megnyugtat, földi mennyországba eljuttat, de aki a csalgot meg se kóstolja, annak bizony soha se lesz jó dolga. Engem a szerelem megnyugtat, földi mennyországba eljuttat, de aki a csalgot meg se kóstolja, annak bizony soha se lesz jó dolga. Hely, aki a nótát sose kedvelte, annak bizony soha se volt jó.

Kedves hallgatóink, már a véget ért a kívánságműsor. Hallgassák Popovics László műsorát a hírek után. Egy nóta, három élete. Ez a címe ennek a népszerű rovatnak, amelyből ma is hallhatnak egy fejezetet. A mai beszélgetőtársak Judit, Éva és Péter. A kívánságműsort Nemesnéki szerkesztette. A zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. A Keszthelyi Guzsai együttes játszik, zalai ugrósokat hallunk. Viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Nyári Gyula zenész, a Magyar Bárzongoristák Egyesületének elnöke lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a példakép, Torma Rudolf személyének varázslatos inspirációja, de szót ejtünk majd arról is, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy több minőségi szórakozóhely nyíljon Budapesten s az ország megannyi városában. Vasárnap Mózes András színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen élményekkel gazdagította vendégünket a Kaposvári Színi Egyetemen eltöltött időszak, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy a Thália Színházban eltöltött több mint egy évtized mennyiben gazdagította színészi muníciójárt. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetősége Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. A jogállamiság nem politikai értékelés függvénye, hanem objektív ténykérdés, a törvények uralmát jelenti, közölte a köztársasági elnök. Súlyog Tamás a bíróságok napja alkalmából hangsúlyozta, hogy a jogállamiság működtetését a független bíróságok nélkül nem lehet elképzelni. Az államfő hozzátette, hogy a jogállamiság magában hordozza a jog tiszteletét és az államrendjéről alkotott felfogást, ami a polgári Magyarország létrejötte óta viszonyítási pont. Teljes körűen átvilágítja a megörökölt szerződéseket, visszaélés jogsértés alapos gyanúja esetén pedig az illetékes hatóságok eljárását kezdeményezi a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Ezt a tárcavezető közölte közösségi oldalán. Kapitány István posztjában azt írta, hogy 800 milliárd forintnyi szerződésállomány után teljesített utalásokat idén áprilisban és májusban a megszűnés küszöbén álló jogelőd energiaügyi minisztérium. Bár számos tétel tekinthető normál üzleti teljesítésnek, bőven előfordulnak okkal megkérdőjelezhető megbízások, összegek is, ezért szükséges a felülvizsgálat, emelte ki a miniszter. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágok fejlesztéséért felelős vezetőként dolgozik tovább. Felmondja a Lange csoporttal kötött összesen 150 milliárd forint értékű két megállapodását a Nemzeti Kommunikációs Hivatal. A döntés oka a Balási Gyulához kötődő cégcsoportot érintő büntetőeljárás, a bankszámlák zárulása, a végrehajtási intézkedések, valamint a közpénzek fokozott védelmének érdeke, közölte a belügyminisztérium. Korábban már felmondták a Lange Event Kft.-vel kötött az augusztus 20-ai programsorozatra vonatkozó szerződést. Több mint 113 ezeren látták az Attila kiállítást a Magyar Nemzeti Múzeumban. Az intézményben július végén az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából Amerikai Álom címmel új időszaki tárlat nyílik. Hosszú betegség után meghalt Szántó Imre ökölvívó mesteredző. A korábbi szövetségi kapitány Kovács István 1996-os olimpiai bajnok edzője volt. Irányításával Kovács István és Erdei Zsolt is a világbajnoki címet szerzett 1997-ben. Szántó Imre 82 éves volt. Országszerte meleg füllett az idő, a napsütés, záporok, zivatarok zavarhatják meg. Holnap, ha legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok azonban még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok valószínű. 17 óra 4 perc.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

akarja, megölelném, te ő nem akarja. Gömbölyű két karja, fálamat akarja, megölelném, te ő.

0: napot kívánok, üdvözlöm Önöket a Dankó Rádióban. Kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ugye ezen a nyáron minden adás egyetlen nóta köré szerveződik. A kiválasztott nótáról szólnak majd a beszélgetéseink. A rovat címe Egy nóta, három élet. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent, van olyan kedves hallgatónk, akinek a szerelmet idézi fel, másnak az édesanyját, valaki másnak pedig egy régi nyári estét, vagy a gyerekkorát. Minden nap három különböző ember történetén keresztül hallgatjuk meg ugyanazt a magyar nótát.
1: Mostanában ugye tetszik tudni, úgy hallgatja az ember.

0: Sokkal az egész lakás, mert ennyit kapott kitüntetése mellé.
1: És Péter is jön majd, ő is mesél nekünk.
2: Rengeteg sztorink volt, fociztunk együtt, otthon, itt, ahol dolgozott, ilyen Budapest bajnokságon részt vettek, engem is bevont. Életemben akkor fociztam NB1-es pályán.
1: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A nóta, amely újra felidézi hallgatóink életének fontos pillanatait. Ne szidjatok soha engem! Ezt hallgatjuk hamarosan, tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Judit van velünk a vonalban, ne szidjatok soha engem.
1: Igen, hát ez is egy szomorú, lelkileg fiatal kortól is, és ebbe is benne van, hogy a nótát szeretem. Szóval, na, egyszerűen. Nagyon mostanában ugye tetszik tudni, úgy hallgatja az ember, hogy az értelmét is annak a nótának, mert sajnos

0: Sajnos vannak szomorúk, vannak vígabbak. Uh-huh.
1: Régebben de... nem így hallgatta? Csak a...
0: Hát ugye már nem tudom hány éve sikerült önökkel kapcsolatban lépni, mert azt hiszem egyszer aki vezeti a műsort, hogy hölgy, nem tudom ki, meg aztán Gázoltán úrrak hívtak föl, vagy úr, és igen. Hát lehet, hogy már 10 éve, vagy hogy van ez a nóta. Nóta
1: most szó. Igazából nem is arra gondoltam, hanem, hogy most mondta, hogy most már az értelmét is figyeli ezeknek a daloknak.
0: Hát igen,
1: régebben csak az ütem, hanem a hangulat, az ütemet, a dallamvilága fogta meg?
0: Igen. Hát a kertemben kinyíltak az orgonák, vagy Farkas Bálintól is. Az is egy olyan kellemes, szinte az embert majdnem ringatja. Uh-huh.
1: És a Ne szidjatok soha engem is kellemes?
0: Hát ez már szomorú. Ebben már van olyan szomorúság, igen. De ezt úgy kell elfogadni. Én azért kértem ezt. Mert a nótának az egyik az ugye vígabb, a másik szomorú, és értelme van minden nótának, én szerintem. Aki ezt így fogja fel, én így fogom fel.
1: A Ne szidjatok soha engem.
0: Igen,
1: úgyhogy jöjjön tehát itt a Dankó Rádióban. Judit kérésére. Ne szidjatok.

Egy nóta, három élet. Ne szidjatok soha engem. Hamarosan teljes egészében meghallgatjuk majd ezt a dalt, de addig még jön Éva és Péter. Ők is mesélnek, elmondják a régi emlékeket. Itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Ne szidjatok soha engem. Éva a vendégünk, ő fog mesélni a dallal kapcsolatos emlékeiről. Hova megyünk vissza az időben?
1: Ugyanide, mert a férjem, második férjemmel kapcsolatosan közösen volt a kedvenc számunk Jákó Verával, ugye akkoriban sokat énekelt, tehát most is nem, azt mondom, hogy nem. És 70 éves születésnapomon ezt játszotta a cigány, szintén, a Ne szidjatok soha engem, mert ezt nagyon szerettem, a szövegét is, a dallamát is. Na, annyi köt hozzá még, hogy nagyon szerencsém volt egyébként a két férjemmel, mert mind a ketten nagyon szerettek.
0: Igen.
1: Ez a második férjem, ez olyannyira szeretett, hogy ilyeneket művelt, hogy kiváló dolgozó lett, ugye akkor ez szokás volt, és hazajöttem a patikából, és szét volt terítve 100 forintosokkal az egész lakás, mert ennyit kapott kitüntetése mellé. Csak hát sajnos, ja, és 60 éves születésnapomra 60 szál piros rózsa várt, úgyhogy csupa jó dolog ért, csak aztán jött a öfsömör 2014-be, és 2015-be itt hagyott a második férjem, és azóta sajnos egyedül vagyok, de hát nem vagyok egyedül, mert itt van a Dankó Rádió. Nem tudom, mennyi időm van.
0: Nem, csak azt hittem, hogy a gondolatot még be akarja fejezni, azért maradtam csendben egyébként, mert pont azon gondolkodtam, hogy gyakorlatilag két férjet is ugye elvesztett, elmentek az élők sorából.
1: Igen.
0: Így
1: igen.
0: Nem, tehát pont ezen gondolkodtam, hogy ez milyen nehéz élethelyzet. Akkor hallgassuk meg a dalt, aminek kapcsán mindez eszébe jutott. Ne szidjatok soha engem. Éva kérésére forog tehát a felvétel. Itt a Dankó Rádióban.
2: Ne szidjatok

elszidjatok soha engem. Hamarosan teljes egészében lejátsszuk majd a felvételt, de addig még egy úriember lesz a vendégünk, ő is mesél a dallal kapcsolatos érzéseiről, emlékeiről. Úgy hívják, hogy Péter, ő jön nem sokára, tehát itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: halál.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Péterrel beszélgetünk. Ne szidjatok soha engem. Ezt a dalt fogjuk meghallgatni hamarosan. No, mire emlékezteti Péter ez a felvétel?
2: Jaj, hát itt nagyon nagy bajban vagyok. Mert az Imre barátom, akire itt emlékeznék, annak ellenére, hogy a szűk kis gyerekkorban nem voltunk annyira kapcsolatban, de később hosszú-hosszú évekig együtt voltunk sokat. Hát csak annyit, hogy albérletben Budán együtt laktunk. Ő rengeteg nótát tudott, jó hangja volt, rengeteg sztorink volt, fociztunk együtt, otthon, itt, ahol dolgozott, ilyen Budapest bajnokságon részt vettek, engem is bevont. Életemben akkor fociztam NB1-es pályán. Szóval rengeteg, és biztos vagyok benne, hogy amit egy-két dolgot most elmondok, holnap a többszöröse jut eszembe, hogy miért nem azt mondtam.
1: Hát ez így szokott lenni, igen.
2: Abba az időben még volt Budán kisebb éttermekbe élő zene. Nagyon sokat fölmentünk, megittünk egy pohár bort, hallgattuk a zenét, összejöttünk a Prébással. Végül mondta, hogy látom, fiúk, nem esztek csak egy pohár bor mellett. Mi a helyzet? Hát szeretjük a zenét. Honnét? Hát faluhelyen rengeteg lakodalom, tanultuk. Na tudjátok mi? Ha hoztok olyan magyar nótát, amit nem tudok kapásból eljátszani, én fizetem a borotokat. Na, barátom összezördült a barátnőjével, mivel ilyen viszonyban voltunk, Prímás szünet, megszűztük, kijött a étterem előtt, az utcán volt egy telefonfülke, és telefonban adtunk szerenádot.
1: És ezt hát, a dalt énekelte?
2: Nem, akkor ő a barátom választotta, ami a kedves volt a párjának is.
1: És miért pont ez a dal? Ne szidjatok soha engem, igen?
2: Ez azért választottam ezt, mert ő volt az, aki haza költözött, a presszót vezette. Múltkor emlegettem, hogy éjszakában nyúló.
1: És miért is ez a dal? Ne szidjatok soha engem?
2: Azért már, hogy mondjam, nagyon jó barát volt, de ellentmondásos is sok mindenben. Gondolkoztam, hogy milyen szót mondjak. Azt mondanám, hogy ő volt a legbohémabb köztünk.
1: Akkor emlékezzünk Imrére, jó, ezzel a felvétellel. Ne szidjatok soha engem. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban, Péter kérésére.

Ez volt már a Tudod-e még az Én Nótám című műsor itt a Dankó Rádióban. Ne szidjatok soha engem, erről a dalról beszélt Judit, Éva és Péter az Egy Nóta, Három Élet rovatunkban, amelyet természetesen holnap is folytatunk majd. Csaba, János és Lajos lesznek majd a vendégeink, és persze az is kiderül 5 órakor, holnap 5 órakor, hogy melyik magyar nótáról fognak majd beszélni. Tartsanak majd holnap is velünk. Hamarosan Balogh Marianna és Bolya Mátyás jönnek, és a Tutt népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Tól az Operencián itt a Dankó Rádióban. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, Popovics Lászlót hallották, találkozunk tehát holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: 1995. december 26-án a budapesti sportcsarnok egy nagyszabású karácsonyi koncert helyszíne volt. Az esemény jelentőségét jelzi, hogy az MTV is rögzítette. Az ebből készült koncertfilm pedig Márton István rendezésében 1999-ben jelent meg. A változatos műsor vendégei között feltűnt Sebő Ferenc és Sebestyén Márta is, akik többek között József Attila Rejtelmek című versét énekelték el.
2: A népzenei nyomozó iroda 535. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

A koncert címe egy szójáték volt. A karácsonyi tematika mellett annyi, hogy Concerto Grosso. Ez a barokk korszakban kialakult műfaj egy többtételes zenei forma, ahol kisebb, szólisztikus hangszercsoport áll szemben a nagy zenekarral. A rádióhallgatók sajnos nem látják, de a kifejezés első része rejti a koncert főszereplőjét, Koncz Zsuzsát. A közönség számára is fontos esemény volt, hiszen online árveréseken a mai napig előfordulnak eredeti belépőjegyek.

felvétel érdekessége, hogy Sebestyén Márta ezúttal a második szólamot énekli, meghagyva az alapdallamot Konz Zsuzsának. A korai változatokhoz képest itt már megjelenik a teljes zenei szerkezet ismétlése, erőteljes gyusztó kezdéssel. A felvételen jól hallható a közönség tetszés nyilvánítása. Az ma már szokatlannak tűnhet, és ez csak a filmfelvételen látszik, hogy az előadó öleléssel és puszival köszöni meg sebőjé közreműködését a színpadon.

0: szépen!
1: Koncz Zsuzsa 1995-ös karácsonyi koncertjéből idéztünk. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
2: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
3: Július 18-án szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől megismételjük Csernó Klára és zenekara június 20-i élő népzenei stúdió koncertjét. A remek prímás és zenész társai a Kárpát-medencében használatos hegedű típusokat mutatták be. Tartsanak velünk július 18-án szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől, hogy újra meghallgathassák, hogyan is szól a tölcséres, az áthangolt és a zengő húros hegedű, milyen vidékek zenéjét játszotta e különleges hegedűkön Csernó Klára és zenekara.
4: A nepáli buddhizmus világa.
5: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
4: Egy európai gyakorló szemével.
5: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
4: A Himalája árnyékában. Vasárnap 11 óra 5 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Ukrajna duplájára növelné a dróngyártását. A jelenlegi évi 10 millió eszköz helyett 20 milliót állítana elő, közölte az ukrán elnök Kijevben. Volodymyr Zelenszkij az ukrán államiság napja alkalmából rendezett ünnepségen arról is beszélt, hogy hazája egyre közelebb kerül ahhoz, hogy Patriot rakétákat gyártson. Hozzátette, hogy Ukrajna és Európa első alkalommal hoz létre közösen egy védelmi pajzsot ballisztikus rakéták ellen, hogy országaik fölött megvédjék a légteret. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi május 31-én hajnalban több lövéssel életveszélyesen megsebesített egy embert, majd elmenekült. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. A német hatóságok június 10-én tájékoztatták magyar kollégájukat, hogy a gyanúsított Budapesten tartózkodhat. A férfit ezt követően 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében, majd előállították, átadásáról később gondoskodnak. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Egyre gyorsuló ütemben folytatódik az egykori állampárt, a Fidesz teljes szétesése. Reagált a miniszterelnök arra, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról és a BYD-nél folytatja a munkát. Magyar Péter Facebook oldalán azt írta, a volt külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Hozzátette, ezzel a Fidesz szavazók számára is nyilvánvalóvá válhat, hogy kinek az érdekét képviselte az 1000 milliárdos akkumulátor és autóipari beruházások kapcsán. Teljes körűen átvilágítja a megörökölt szerződéseket a Gazdasági és Energetikai Minisztérium, visszaélés, jogsértés alapos gyanúja esetén pedig az illetékes hatóságok eljárását kezdeményezi. Ezt a tárcavezető közölte közösségi oldalán. Kapitány István posztjában azt írta, hogy a jogelőd energiaügyi minisztérium 800 milliárd forintnyi szerződés állomány után teljesített utalásokat idén áprilisban és májusban. Hazai zöld szervezetek vezetőivel egyeztetett az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László arról tájékoztatott, hogy a megbeszélések témája volt a klímaváltozás, az aszály és a tájszintű víz megtartás is. 10 órán át lóghatott fejjel lefelé egy férfi egy horvátországi kanyonban. A sibeniki hegyi mentőket tegnap este értesítették arról, hogy egy ember eltűnt a Csikola folyó mentén. Keresésére több egység indult drónokkal. Több órán keresztül pásztázták a területet, végül egy meredek sziklahasadékban fennakadva találták meg. A szerencsétlenül járt túrázót emelőeszközökkel mentették ki, majd kórházba vitték. Este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok várható, a kánikula pénteken tetőzik. A pontos idő 18 óra 4 perc.
2: Túl az óperencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

szerkesztőműsorvezető, Egri József. Csatlakozzanak hozzánk ma is, és fedezzük fel együtt a zene varázslatos világát. Ezen a héten Huszka Jenő Bob Herceg című operettjéről mesélünk önöknek. De előtte hallgassuk meg Jávori Ferenc Fegya és Miklós Tibor Mennyasszony tánc című klezmer musicaljéből a Senkim sincs című dalt Siménfalvi Ágota előadásában. Majd ezután Huszka Jenő Erzsébet című operettjének segítségével ellátogatunk a Déli Bábos Hortobágyra. Az előadó Buch Tibor, kísér Miskolci Balogh Zoltán és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

Túl az Óperencián, a Dankor Rádióban. A két szövegíró megállapodott abban, hogy bizonyos jeleneteket mindketten megírnak. Majd egy közös felolvasás után döntik el, melyik változat maradjon meg. Ezekben az esetekben Bakonyi Károly rendre elismerte Martos Ferenc tehetségét. Szinte mindig Martos jelenetei kerültek a darabba. Előfordult, hogy Bakonyi a saját változatát fel sem olvasta, hanem egyszerűen széttépte. Huszka Jenő, aki csak nyugodt körülmények között tudott igazán alkotni, elfogadta Fedáksári szüleinek meghívását, és egy időre Beregszászra költözött. Azonban ott sem találta meg az áhított nyugalmat, ezért Fedák befogatott, és kivitte őt egy közeli erdőbe. A zeneszerző ott írta meg számos később híressé vált dallamát és slágerét. És most következzen a Bob Hercegből Bob belépője Fedáksári előadásában. Túl az Óperencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatóinkat is. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető, Egri József. A Bob Herceg kész művével Rákosi Szidi szabadította rá a szerzőket Porzsolt Kálmára, a Népszínház igazgatójára, aki meglehetősen hűvösen fogadta őket, és tudta, hogy látogatásuk amúgy sem lehet több, mint üres formalitás. Viszont a nagyhatalmú Rákosi családnak nem lehet egyenesen nemet mondani. Ahogy azonban Martos és Bakonyi mind előbbre haladtak a felolvasásban, és Huszka mind több melódiát csendített meg az igazgatói szoba pianinóján, úgy jött meg a direktor kedve a Bob Herceghez. Fedák Sári sem kötötte le magát ebben az időben, így megköthették a megállapodást. Olvasható Huszka Jenőné, Arányi Mária, Szellő szárnyán című könyvében. Fedák Sári tehát újra nadrág szerepbe bújt, ezúttal Bob Hercegként. Pomponius szerepére Kovács Mihályt nyerték meg. Az anyakirálynőt Krecsányi Sarolta játszotta a bemutatón. Annit, a polgárlányt Ledovszki Gizella. Plumpudding Borbét pedig Nyárai Antal. És most következzen az operettből a Szerenád duett. Énekel Fisul Mónika és Boncsér Gergely. Dankó Rádió.

Túl az Óperencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Bob Herceg próbáinak kezdetével együtt megindultak a szokásos színházi viták is. A Holló legendája című számot többen szerették volna kihagyni a darabból. Még Zsazsa is úgy vélte, hogy ha a bemutatón el is hangzik, a második előadáson már biztosan kikerül a műsorból. Huszka Jenő azonban ragaszkodott a számhoz, és ebben támogatására volt Konti József, a kiváló karmester, aki bár élete végéig nem tanult meg hibátlanul magyarul beszélni, a zenéhez kivételes érzékkel értett. Most pedig jöjjön az előbb említett dal, következzék a Holló legendája Meriss György előadásában. Túl az Óperencián.

kedves hallgatóink! Ma ünnepli születésnapját Frankó Tünde, Liszt Ferenc díjas operaénekes, Székely Mihály emlékplakettel kitüntetett érdemes művész. Zenei tanulmányait 7 éves korában kezdte. A konzervatóriumban hegedű és énekszakon tanult, majd a szegedi Liszt Ferenc zeneművészeti főiskola magánének szakán diplomázott. Tanárai Berdál Valéria és Gyimesi Kálmán voltak. 1989-től a Szegedi Nemzeti Színház, 1995-től pedig a Magyar Állami Operaház magánénekesnője volt. Számos hazai és külföldi színházban lépett fel nagy sikerrel. Jelenleg a Budapesti Operett Színház tagja. 2017 óta pedig a Pesti Broadway Stúdió magánének tanára. Boldog születésnapot kívánunk! Most fogadják szeretettel Huszka Jenő Erzsébet című operettjéből a Rózsám, Viruló kis Rózsám című dalt. Az előadó a születésnapos Frankó Tünde. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. A Benczúr kerti esték programsorozatának keretében 2026. július 20-án Huszka Jenő és Martos Ferenc népszerű operettje a Gülbaba várja a közönséget. A különleges szabadtéri előadást Peller Károly rendezésében láthatják az operett szerelmesei egy varázslatos nyáresti környezetben. Jó szórakozást kívánunk! És most idézzük meg ennek az operettnek a hangulatát. Következzen az operettből a Bordal. Énekel Laki Péter, Tolhai Attila és Homonnai Zsolt. Jó rádiózást!

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Müller József muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Csatlakozzanak hozzánk holnap is. Ezen a héten műsorunk középpontjában Huszka Jenő, Bob Herceg című operettje áll. Hamarosan híreket mondunk. Majd érkezik a Húsz csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ, Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankor.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egy kivételes pálya.
2: Ez a sín, az a sín, avagy ez az a sín.
3: Az ördög új belém, az ördög új.
1: Egyedi életmű.
4: Egy csók volt, mire vár.
1: Szubrett, táncos, primadonna. A közönség elbűvölő kedvence. Nekem élet a színház. Lehoczky Zsuzsa ünnepi gálaest. Szombaton 22 óra 55 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az Országos Közlekedés Szervezőtársaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az Agrárkamaráról szóló törvénymódosítást. Is. A jogállamiság nem politikai értékelés függvénye, hanem objektív ténykérdés, a törvények uralmát jelenti, közölte a köztársasági elnök. Súlyog Tamás a bíróságok napja alkalmából hangsúlyozta, hogy a jogállamiság működtetését a független bíróságok nélkül nem lehet elképzelni. Az államfő hozzátette, hogy a jogállamiság magában hordozza a jog tiszteletét és az állam rendjéről alkotott felfogást, ami a polgári Magyarország létrejötte óta viszonyítás. Pont. Rendészeti vezetői kinevezésekről döntött Pósfai Gábor belügyminiszter. A Nemzeti Információs Központ főigazgatója Orosz László nemzetbiztonsági ezredes lett, Baricska Norbert Tamás rendőrezredest pedig budapesti rendőrfőkapitánynak nevezte ki a tárca vezető. Emellett változás történt több vármegyei rendőrfőkapitányság élén. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Fidesz felszólította a kabinetet, hogy a nemzetközi feszültségek közepette védje meg az embereket a további drágulástól. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Hazai zöld szervezetek vezetőivel egyeztetett az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László arról tájékoztatott, hogy a megbeszélések témája volt a klímaváltozás, az asszály és a tájszintű vízmegtartás is. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Koros Gábor a szervezet elnöke arra kéri a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkoló autóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet. Este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-28, napközben 30-35 fok valószínű. A kánikula pénteken tetőzhet. A pontos idő 19 óra 4 perc.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
6: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Magyar Zene Rádiójának húscsak prímását ma egy olyan dallal kezdjük, mely a 2024-es év magyar nótája szavazásunk nyertes dala volt. Ez a Messze van a kicsi falum. Nem sokára a Dankó Rádió cigányzenei díjasa, ifjabb Sárközi Lajos prímás és zenekara muzsikál Tolnai Andrásnak, aki 2024-ben magyar nóta díjat vehetett át. Ezt követően egy 2021-es felvételről meghallgathatjuk Cserkuti Sándor és Németh Gyula andalgóját Rózsafa bólogat a kert közepén címmel. Lendvai Csócsi József és zenekara majd Bangó Marikának játszik. És természetesen Önöknek tartsanak velünk. Kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

A szép asszony veszedelem, csuda dolog a szerelem, nagyon vigyáz a szívedre, kis pajtás. Mint egy kertész a virágra, jobb, ha vigyázol rája, ne legyen a rózsa áldott pajtás. Azt hazudja éjjel-nappal gondol rád, sokkal előbb megcsana, mint gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet, az nyitva a két szemedet, a szép asszony sok minden.

0: az a biztos, ahogy lehet, tasd nyitva a két szemedet, szép asszony, a sok mindent megér.
1: Folytatásban három dankóklubos felvételt játszunk itt a Magyar Zene Rádiójának Húscsak Prímásában. Egy gyulait, egészen pontosan két gyulait, és egy budapestit. A budapesti a Thália Színházban rögzült, Tordai Borbély Pál és Herodek Sándor név frisse lesz ez a Hajnalom Csillagom, Pándi Piroskától és Ifja Berki Béla zenekarától. Kondor Ernő andalgóját, a Kertes Ház címűt, az a művésznő énekli, aki 2023-ban a Dankó Rádió Magyar Nóta díját vehette át.

Ő Hatvani Kis Gyöngyi, akinek hamarosan Jónás Géza zenekara játszik. És ugyancsak ez az együttes muzsikál, szintén a Gyulai felvételről, de már Tarnai Kis László énekel Gyöngyvirágos kiskertetben, Bányai Aladár és Magyar Ádi Jenő hallgatója, már is szól.

0: cikkbe járok, a kontrás meg a cakban. Kukoricatök, az a becegök, a Rátóti falu végi csárdából.
1: Cserkuti Sándor Kukoricatök című csárdását énekelte Bányai Márton, akinek Nyári László együttese játszott. Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, és ez benne még mindig egy órás zenei összeállításunk, a Hús csak prímás, Hiába süt a világra. Ezzel a hallgatóval folytatjuk, valamint egy olyan felvétellel, mely Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült 2024. szeptemberében. Gáti Pál, Kókai István hallgatóját énekli Lendvai Ferenc zenekarával, majd Varga Imrétől és Sárközi Gyula együttesétől, archív felvételről Babos Károly dala szól. Gyöngyvirágos dala van a bakának.

Hallod-e nótás, füttyös, szép madár? Huber Gyula és Herodek Sándorné kedvelt frisse, nem sokára Boros Jolán csodálatos hangján hallható, valamint Olá Kálmán és zenekara tolmácsolásában, de előtte még jöjjön Bokor János, aki 2023-ban a Dankó Rádió életműdíját vehette át. A hamarosan hallható felvételen Tordai Zoltán és zenekara társaságában énekel a művész úr, csak azért iszom én.

0: ma még ezzel a tetszett rám, a hurrávodó, neked is adta szépen helyére az eszem.
1: Hallgató, Andalgó, Csádás és Friss következik. Szerettem egyet, ez Leszler József és Segesdi László szerzeménye, hamarosan Lente Lajostól hallható. Előtte Hendi János Abasári csárdását Takács Béla énekli el nekünk, ifjabb Sánta Ferenc ézzenekara társaságában. Diószegi Sándor és Tüttő János Szívemben muzsikál egy szép nóta című andalgóját Pere Jánostól hallgathatjuk meg, valamint attól a Prémástól és zenekarától, aki 2025-ben átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját, igen, ő Szalai Antal. De most még a 100 tagú cigányzenekar kamara zenekara játszik, ők pedig Farkas Zsoltnak muzsikálnak idősebb Kalmár Tibor hallgatójában, ha egy őszi estén újra felkeresnél.

0: és akkor szól majd a legszebb nóta, halad színhely az a kis kési.
1: Arad felől fúj a szél. Ezzel a dallal folytatjuk Huszka Jenő és Szilágyi László szerzeményével. Jenei Gábornak Balázs Tamás együttese muzsikál. A felvétel csak úgy, mint az ezt követő felvétel is. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. A Kék Balaton című dalt majd Csík Józseftől és Varga Jenő együttesétől hallhatjuk. Aztán pedig Dócs Péter énekel, akinek a Lelke beteg címmel Miskolci Balogh Zoltán és zenekara társaságában.

Murgács Kálmán és Tarcsai Vilmos csádását hallhattuk, akinek a lelke beteg. Az iménti felvételünk jubileumi 50. stúdiókoncertünkön készült 2025. november 6-án a Sára Sándor vetítőteremben. Kedves hallgatóink, a búcsú ideje érkezett el, nem sokára véget ér a mai húscsök prímás. Köszönöm valamennyi kollégám nevében mai megtisztelő figyelmüket is. Reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket. Ha ez így van, maradjanak még a Dankó Rádió mellett, és találkozzunk majd legközelebb is egy újabb húscsök prímásban. Most búcsúzom tehát Kis Angyal Ernő szerzeményével, Jaj, de szép kék szeme van magának. A versendi Kovács József tambura zenekar muzsikál. Viszont hallásra, Morvai Noémi.

0: harmonikás, aki egyszerűen csak muzsikálja Petőfi verseny.
1: Még meddig tartott ez a bajom, még megcsukult az angyalom, az miért megcsukult angyalom, mindjárt nem lett semmi bajom.
0: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje Petőfi Sándor megzenésített verseivel.
1: Mit ugatok, mit haraptok, engem hitvány ebek.
0: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje pénteken 23 órától a Dakó Rádióban.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imugoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
12: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
13: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az Országos Közlekedés Szervező Társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az Agrárkamaráról szóló törvénymódosítást. Rendészeti vezetői kinevezésekről döntött Pósfai Gábor belügyminiszter. A Nemzeti Információs Központ főigazgatója Orosz László nemzetbiztonsági ezredes lett, Baricska Norbert Tamás rendőrezredest pedig budapesti rendőrfőkapitánynak nevezte ki a tárca vezető. Emellett változás történt több vármegyei rendőrfőkapitányság élén. Teljes körűen átvilágítja a megörökölt szerződéseket a gazdasági és energetikai minisztérium, visszaélés, jogsértés alapos gyanúja esetén pedig az illetékes hatóságok eljárását kezdeményezi. Kapitány István tárcavezető azt írta, hogy a jogelőd energiaügyi minisztérium 800 milliárd forintnyi szerződésállomány után teljesített utalásokat idén áprilisban és májusban. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Fidesz felszólította a kabinetet, hogy védje meg az embereket a további drágulástól. A Jettel elindítja vezetékes internet szolgáltatását. A távközlési szolgáltató közölte, a mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a széles sávú internet használatot, tették hozzá. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrártárca. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. A tárca emlékeztet, hogy a Viszmajor bejelentésekkel kapcsolatos kérdésekkel a falu gazdálkodókhoz is fordulhatnak a gazdák. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. Az 1979-ben indított program célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg öt alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak, hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok valószínű, a kánikula pénteken tetőzhet. 20 óra, 4 perc.
12: Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
3: Jó estét kívánok! Csuvas sördalok, Berec András gyűjtései, fordításai csendülnek fel Táncházban című műsorunkban remek énekesek és muzsikusok közreműködésével. Többek között Ivánovics Tünde, Korpás Éva, Kovács Nóri, Navratil Andrea, Antal Tibor, Bakos Árpád, Hetényi Milán, valamint Juhász Zoltán, Sáringer Kálmán, Csupin Pál és Szabó Dániel előadásában.

Egy újabb csuvas népdal következik Táncházban című műsorunkban, de már egy remek feldolgozás, Bognár Szilvia Semmicske énekek című albumáról. Bognár Szilviával Herzku Ágnes és Szalóki Ági énekel, majd erről a 2008-ban a Grillus kiadó gondozásában megjelent albumról hallgassuk meg egy bolgár népdal feldolgozását is.

ismét a három remek énekesnő, Bognár Szilvia, Herczku Ágnes és Szalóki Ági énekel. A Folk Európa kiadó gondozásában megjelent Szájról Szájra című albumukról szól, az anyukájé és az apukájé.

Kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkat Berecz András csúvas sőrdalai indították. Most is ő fog énekelni, de már a Kárpát-medence népzenei örökségéből választott dalokat. Először a Magyar Tekerőzenekarral, aztán udvarhelyszéki dalokat Juhász Zoltánnal fúj Berecz András, s végül egy koncertrészlet következik, Boncidai magyar dallamok, melyel a muzsikusok, Kelemen László népzenészt, zeneszerzőt, a Hagyományok Háza alapító főigazgatóját köszöntötték 60. születésnapján.

Táncházban című műsorunkban Berec András mellett Navratil Andreát is hallhatták csuvas sörtalokat énekelni. Most az ő fonózenekarral készített összeállítása zárja Táncházban című műsorunkat, melynek címe Világszája, szívnek zabolája, Topzódó. A körösfői, magyarlónai, bogártelki, kalotaszegi dallamok előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek dalai, a Danko Rádió világzenei válogatása. Július 15-e szerda van. A hét előadója nálunk a Kerekes Band, és vendégünk a héten Fehér Zsombor a csapatból. Sok-sok érdekességet hallunk a csapat történetéről, meg kiváló dalaik is felcsendülnek. Például a legfrissebbek is, amelyeket a Dalinda nevű a cappella trióval közösen vettek fel. A héten figyelünk még a Kerekes Band mellett Jamaikára, sok-sok érdekességgel a Szigetországról, meg különleges világzenékkel is onnan. És mindemellett kalandozunk még persze az egész világon. Ebben az órában többek között Angliában, Spanyolországban, Örményországban és Bosznia-Hercegovinában. Most pedig irány Skócia, vadonatúj világzene szól onnan. Catherine Tickle énekel, a dal a

Egy újabb korszak, tempó és stílusváltás következik a népek dalaiban, a Dankó Rádió világzenei magazinjában.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádió.

Tankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. A hét előadójával folytatjuk a kerekes bendel. Egész héten az ő dalaikat játsszuk óráról órára. Közben pedig a bandából Fehér Zsombor mesél történetükről. Zsombor, aki 98-ban megkapta a Népművészet ifjú mestere címet is. Aztán később jó néhány díjat kaptak, például a Fonogram díjat is megkapták több alkalommal. Most egy 2026-os felvétel következik tőlük. Egy nagyszerű lánycsapat talált

0: össze a Dalindával, és együtt valami egészen különleges hangzást sikerült létrehozni. A következő percben egy közös dalukról beszél Fehér Zsombor a Kerekesbandből, a Szent János Bogár című felvételről.
1: Szent János Bogár, ez volt első elem, ami a fejemben már ehhez az albumhoz kötődött, ezt is régebben megírtam, ezt a fő dallamot, és éreztem ezzel kapcsolatban egy ilyen himnikus rezgést, és a dalszöveget, amikor megírtam hozzá a Szent János Bogárról szóló dalt, akkor saját magamat is megleptem ezzel az érzékenységgel, hogy milyen gondolatok születtek, de ennek a Vadon albumnak az alkotási periódusa, ez számomra egy nagyon, nagyon mély lelki folyamat volt, magánemberként is olyan lelki mély üzeneteket hordoz, amit nyilván szeretnék magamnak megtartani, de egyben ezeknek a dallamoknak a megalkotásánál én feldolgoztam egy saját lelki fejlődést.
0: Fehér Zsombort hallottuk a Kerekesbandből. Ők játszanak a következő percekben. A Dalindával közös felvételük ez a Szent János Bogár.

A Dankó Rádiót hallgatják, ez a népek dalai világzenei válogatásunk. A héten fókuszban Jamaica, sok-sok érdekességgel róla, és természetesen sok-sok jamaicai világzenével. Jamaica a Nagy Antillák szigetcsoporthoz tartozik, és a harmadik legnagyobb szigete. Valóban óriási a területe, 10.991 négyzetkilométer, amelyen majdnem 3 millió ember él. Neve a Taino indiánoktól származik, jelentése a források szigete. Kolumbusz Kristóf itt szállt partra, és a szigetet spanyol birtokká nyilvánította, de angol kézen is megfordult már történelme során. Lakosai jó részt Afrikából áthurcolt rabszolgák leszármazottai, akik csak 1838-ban kaptak teljes egyenjogúságot. Az ország meglehetősen későn, 1962-ben nyert el függetlenségét, és jelenleg is a brit nemzetközösség tagja. Talán sokan nem is gondolnák, de multikulturális összetételének köszönhetően Jamaica az Egyesült Államok és Kanada után a szubkontinens harmadik legnépesebb angol anyanyelvű országa. Mottójuk nem véletlenül a sok nemzetből egy. Az afrikai ősök leszármazottai mellett kínaiak, indiaiak, indiánok és fehérek is lakják a szigetet. Onnan kaptuk a következő zenét, a Burning Souls felvétele szól, George Harrison szerzeményének átdolgozása, ez a Here Comes the Sun.

0: A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, a népek dalai szól. Ezen a héten is lesz nálunk koncert, holnap után pénteken este Ferenci György és az első Pesti Rackák koncertjét hallhatják. A harmonikás mindig is szorosan kötődött Petőfi Sándorhoz, akinek számos versét zenésítette már meg. 2023-ban a költő születésének 200. évfordulóján olyan koncertet adott zenésztársaival, amelyen kizárólag Petőfi feldolgozások hangzottak el. A harmonikás azt mondja, ő csak egyszerűen muzsikálja Petőfi verseit. Ezekben összeolvad a magyar kultúra és a rock and roll forradalom szeretete. A zenész szerint Petőfi költészete megtanít magyarul, elvezet saját népzenénkhez, és lemarja a showbiznisz manírjait.
1: Türelem, te a birkács, a szamarak,
0: Petőfi Sándor költészetével többször is foglalkozott korábban már Ferenci György, de a nagy áttörés 2006-ban következett be. Ekkor kapott felkérést a zenekar Grillus Dánieltől, hogy készítsenek egy Petőfi lemezt. A muzsikus azt mondja, ez hatalmas megtiszteltetés volt, fejest ugrottak bele, és az egész életüket megváltoztatta. A 2023-as koncert egyszeri volt, sok különleges közreműködővel, mint például Olaj Bolya vagy Robi Lakatos. A koncerten kísért a Modern Art Orchestra Fekete Kovács Kornél vezényletével.
2: Meddig tartott ez a bajom, mind megcsukult az angyalom, miért megcsukult angyalom, mindjárt nem lett semmi bajom.
0: Ferenci György és az első Pesti Rackák koncertjét a Modern Art Orchestra közreműködésével holnap után pénteken este hallhatják 23 órától a Dankó Rádióban.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével Portugáliából.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik most a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás. Ezekkel a muzsikákkal beutazzuk az egész földet. Például a következő órában járunk Beninben, Kanadában, Olaszországban, természetesen Jamaikában is, hiszen egész héten mesélünk a jamaikaiak mindennapjairól. És emellett szóltal mindjárt a hét előadójától is, a Kerekesben zenekartól. Fehér Zsombor a vendégünk a héten a stúdióban. Kellemes szerda estét továbbra is mindenkinek. Most portugál világzene következik, egy vers megzenésítése. Énekli Carminho.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

0: A Tankórádiót hallgatják, ez a világzenei válogatás a népek dalai. A hét előadója következik most, a 95-ös alapítású EGRI csapat, a Kerekes Band, az etnofunk népszerű képviselője. 1995-ben alakult tehát a zenekar, sok évtized eltelt azóta, hogy hogyan lehet megőrizni a csapatban azt az eredeti nyugtalanságot, ami miatt annak idején elkezdték az egészet feszegetni a népzene határait. Nos, erről beszél most a csapatból Fehér Zsombor.
1: Szerintem a titok nyitja az, hogy mi nagyon kíváncsiak vagyunk mindig egymásnak a gondolataira, és megmaradt az a barátság, sőt, rokoni kapcsolat egymásnak vagyunk. Kereszt gyerekei, kereszt szülőként választottuk egymást, és az, hogy mi a zenén keresztül kommunikálunk egymással, ez egy csodálatos kötelék, még a barátságtól is erősebb, hiszen a saját zenénket, a saját nyelvünket gyakoroljuk egymás között a színpadon is, a zenekari próbán is meg tudjuk lepni egymást, ugye nem írott zene az, amit játszunk, hanem leginkább instrumentális és szavak nélkül is tudjuk már, hogy merre fog menni ez a mi saját nyelvünk, a Kerekes Bandnek a nyelvezete. Mindez nagyon, nagyon kötődik

0: népi hangszerekhez, a nép dalkincsnek pedig az eszenciális kivonatához.
1: Fehér Zsombort hallottuk a Kerekesbandből, ők játszanak a következő percekben, a hét

A Dankó Rádiót hallgatják világzenei válogatásunkkal, ez a Népek Dalai. A héten fókuszban Jamaica, sok-sok érdekességgel a szigetről, és persze sok-sok jamaicai muzsikával. A jamaicaiak saját vallási mozgalma a Rastafári vagy Rastafári János vallás, amely mára világszerte több mint 1 millió hívővel dicsekedhet. Követői Haile Selassie etióp császár tekintik a Fekete Afrika messiásának, őt Isten földi megtestesülésének, a Szent Háromság tagjának tartják. A Rastafári életet meghatározza az összetartozás érzése minden ilyen felfogású ember között. Ezt a Rastafárik Oneness-nek nevezik. Sok Rastafári közösségben él a másikkal, Isten tisztelete meghatározza életüket. Hazugság, lopás, gyűlölet, féltékenység, irigység, árulás, mindez elítélendő viselkedésnek minősül. A raszták szerint az igazi értékek a szeretet, az egység, a béke, az egyenjogúság és az igazságosság. Ezek az élet valódi törvényei, és csak ezek betartása garantálja az örök életet. Isten a raszták hite szerint nem szellem, hanem élő lény, és ő az élők istene, aktív a világban, a természetben és az emberben. A valláshoz kapcsolódik, bár nem kötelező a jellegzetes raszta frizura viselete, és a raszták számára spirituális cselekedet a marihuána szívása, bár ennek használata sem kötelező. A vallás terjedésében Bob Marley szerepet játszott, akit így már nem győzünk eleget idézni a különböző témák kapcsán. Most nem ő következik, hanem egy másik kiváló jamaicai muzsikus, Jimmy Cliff, egy dal 2008-ból tőle, The Harder They Come.

0: világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dangó Rádióban.
1: Gina, un giorno bionda, un giorno bruna, non devi bere, che ti fa male. Gina, lo sai, la vita è un'altalena.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Jöjjön egy iraki származású zenész most, ő Natik Avayez. Ő zenéjében felidézi azt a muzikális nyüzsgést, amivel fiatal éveiben találkozott Dél-Irakban. Erre mindig is hatással volt az egyiptomi zene, de a muzsikus, szövegíró és údjátékos mindig elmondja, hogy mindemellett jelen volt az inspiráció éveiben a libanoni, szíriai, jemeni, marokkói és algír hatás is. Azt mondja, szerencsésnek érzi magát, hogy egy ilyen színes zenei közegben nőtt fel, amely tele volt mégis különbözőségekkel és kísérletezéssel. Egészen fiatal korában egyértelművé vált, hogy zenével akar foglalkozni. Egy időre mégis eltérítette kicsit a sors, mert filozófiát tanult Bulgáriában. Majd jemeni barátai rábeszélték az újabb költözésre, a sivatag közepén vállalt munkát. Úgy emlékszik vissza erre az időszakra, hogy ez maga volt a pozitív erőszakos sokk. Úgy játszottak a helyiek úton, hogy rácáfoltak a fizika törvényeire is. Jemenből aztán Svédországba költözött, ahol jó pár évvel később, 2013-ban Natik Avayez megalapította a művészeti konzulátust. Ez egy független szervezet, amelynek középpontjában az intellektuális párbeszéd kialakítása állt Európa és a Közel-Kelet között. A szervezetet később Kairóba költöztette, közben pedig a zene töltötte ki az életét. Hallgassuk az iraki származású Natik Avayez 2020-as muzsikáját, a dal címe Almanaf.

0: acabó el frasco. Voy a comprar otro.
1: Rövidesen 11 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Világzenével, újjal Törökországból.
2: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban egészen éjfélig. A következő percekben képviseli magát Csehország, Svájc és Marokkó. Adunk dalt a hét előadójától a hazai Kerekesbentől. Aztán szól egy kiváló Gimes remix is, és Jamaikába is ugrunk, hiszen egész héten arról mesélünk, hogyan telnek a hétköznapok a Szigetországban, és esetleg milyen muzsikákat hallgatnak, belehallgatunk a jamaikai világzenékbe egészen biztosan. További kellemes szerdai rádiózást, Törökországból ígértem dalt most, Melike Sahin újdonságát hallgatjuk, a dal az Ifszá.

Manukó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Következik most a hét előadója, a Kerekes Band, amely 1995-ben alakult, és ők azok, akik folyamatosan keverik a magyar népzenei alapokat funkkal, jazzzel, rockkal és elektronikus műfajú elemekkel. Amikor egy régi népi dallam bekerül a Kerekes Band világába, vajon mi lehet az a pont, amikor elkezd átalakulni, hogyan lesz belőle nem feldolgozás, hanem egy funkos, mai, nagyon is saját kerekes bendes hangzás. Erről beszél most a csapatból Fehér Zsombor.
1: Ennek a csínya bínya az úgy szokott kinézni, hogy nekem megtetszik egy magyar nép, kizárólag magyar népdalokból dolgozok, úgyhogy most ez ilyen redundáns volt, hogy magyar népdal, mert én hiszek abban, hogy csak Kárpát-medencei népdal kincsből is lehet egy olyan világzenei csapatot létrehozni, aki nem nyúl hozzá se balkáni, se cigány, se zsidó, se semmilyen más zenékhez. A dallamkincsünk az hihetetlenül heterogén, és rengeteg izgalmas, inspiratív útja van egy-egy népdalnak. És hogyha, amit mondtam, hogyha megtetszik egy népdal, akkor megpróbálok leásni annak a dalnak a mélyére, kivonni úgymond belőle azt az ős üzenetet, amit azok a hangjegyek képviselnek, és lebontom ezt a dallamot az építő elemeire, és mikor megvannak ezek az építő elemek, akkor abból összerakok egy olyat, amit, ahogy édesanyja is a régi motívumokból egy új hordható viseletet hoz létre, ezekből a régi motívumokból én egy olyan, vagy mi egy olyan felületen alkotunk egy festményt, ami a mai szem és a fül számára is tetszetős.
0: Fehér Zsombort hallottuk a Kerekes Bandből. Ők következnek most a Dankó Rádióban. A hét előadójától íme az Aranycsődör.

teszteljenek. Kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig.

Dankó Rádiót hallgatják, világzenei válogatásunk szól a népek dalai. Fókuszban a héten Jamaica, rengeteg érdekességgel a szigetről, és természetesen sok jamaicai zenével. 1980-ban mutatták be és játszották nálunk is nagy sikerrel a mozikban a Kék Lagúna című filmet, a 14 éves Brooke Shields, valamint Christopher Atkins főszereplésével. Egy 1908-as regény alapján készült a film változat, amely túlságosan bonyolult cselekménnyel nem rendelkezik, hiszen csupán két árván maradt és majdnem lakatlan szigetre vetődött gyermek nővé, illetve férfivá érését és egymás iránti szerelmét mutatja be. De a két főszereplő bája és a paradicsomi környezet varázslatossá tette az amerikai filmváltozatot. A filmbéli helyszín a valóságban persze nem létezik, a rendező a világ három különböző pontján forgatta a jeleneteket, az egyik helyszín pedig, és mindez persze ezért meséltem el, mert Jamaicán található, a világ egyik leghíresebb és legszebb táján, Portlandben. A friss és a sós víz szokatlan keveréke az úszók különleges kedvencévé teszi. A helyi legenda szerint feneketlen mély, és egy sárkány lakik benne. A valóságban az itteni lagúna mélykék vízét egy ásványvízű forrás táplálja. Aki csak teheti, érdemes felkeresnie a Kék Laguna című film egyik forgatási helyszínét Jamaicában. Portlandnek hívják. Most pedig zene Jamaicából, Jackie Edwards felvételez a Street Beat.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Holnap után ismét lesz nálunk világzenei koncert, ezúttal péntek este Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertjét hallhatják. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójának évében különleges koncerttel jelentkezett a harmonikás, egy teljes estét a költő műveiből állított össze, mindegyiket megzenésítve. A muzsikus mindig is foglalkozott Petőfi költészetével, 2006-ban pedig önálló nagy lemezt is kiadott. Petőfi Sándor ekkor azzal szembesítette, hogy a saját anyanyelvünket nem tudjuk jól. De ez nem egy elrettentő tapasztalat volt, hanem kapunyító. Azóta pedig folyamatosan játsszák, de érdekes módon Petőfi műsort egészen addig nem csináltak.
1: Megbántott a rózsán nagyon, haragudtam éppen nagyon, haragudtam, búslakodtam, mint az efélékét szoktam.
0: Ferenczi György és zenésztársai azt mondják, nem akartak Petőfi bizniszt csinálni. A forradalmi költő nevéből nem csinálnak üzletet, és nem muzsikálnak tőle forradalmi verseket, épp pedig a szerelmes, meg a betyár, meg az összes többi. Összesen több mint 40 versére írtak már zenét. Ferenczi György azt mondja, Petőfi sok évre kinyírta a saját szövegeiket, mert akkor a különbség volt természetszerűleg, hogy egészen egyszerűen nem fért el mellette a saját szöveg. És hogyan tud Petőfi a zene nyelvén szólni? A szájharmonikás szerint az anyanyelv a kulcs, az anyanyelv lő.

Ferenczi György és az első pesti rackák koncertjét a Modern Art Orchestra közreműködésével holnap után hallgathatják meg 23 órától a Tankó Rádióban.

Lassan-lassan éjfél, ez volt a mai utolsó világzene a Dankó Rádióban. Én búcsúzom és köszönöm figyelmüket. Holnap este, remélem találkozunk 9 órakor újra. A gyártásvezető Sztányolcki Imre, a hangmérnök Gyurmán Gábor volt, én pedig búcsúzom, a szerkesztőműsorvezetőt Szabó Tamást hallották. További jó rádiózást!

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján, ott születtem.
0: Népzenék.

0: örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

elbúcsúzom, megyek én tovább. Nem vagyok én már az, aki voltam.

Elmúlt ez a regény.

nem köt össze. Csak magamban hírom el, hogy visszajöttem. Most már minden mindegy, nékem könnyen nevetek én. Elmúlt ez a regény, nem nagy

hogy friss koszorút te nem jön a virágról. Hogyha egyszer új csillagok születnek,

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdjük a Dankó Rádió 20 csak prímását. Tartsanak velünk a következő 1 órában is, ha tehetik. Ezt az órát egy rendkívül népszerű nótával kezdjük, Balázs Árpád és Farkas Imre hallgatójával, mely dal a 2024-es év magyar nótája szavazásunkon 5. helyezett volt. Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki, dalolja nem sokára Mészáros Adél, akinek Nyári László zenekara muzsikál. A felvétel Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban készült, csak úgy, mint a következő dal esetében. Ez Csorba Gyula és Szántó Ferenc andalgója lesz. Volt-e már szívedben fájdalom? Johann János és zenekara majd Szász Katinak muzsikál. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

Ha még egyszer szerelmes lehetnék, ezzel a csárdással folytatjuk, valamint Nádasdy Lászlóval és ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekarával. Aztán Matusik Sándor frissét Budai Beatrix énekli el, Szerettem már épp eleget. A 2016-ban készült felvételen majd Lakatos Miklós T-zenekarát is halljuk.

Dankó klubos koncert felvételeinkből válogatunk a folytatásban. Meghallgathatunk egy Bicskeit, majd két Budapestit. Ezek a budapesti felvételek a Thália Színházban készültek. Az egyik a 2025-ös esztendő Magyar Nóta díjasával, Farkas Rozikával, valamint Szalai Antal zenekarával. Megfonták már nékem a koszorút. A másik pedig Petrik Sándor és Magócsi Lajos andalgója lesz, Nincsen annyi csillag fenn az égen. Dóka Zsuzsának, majd ifjabb Sánta Ferenc zenekara muzsikál. Madarász Katalinnak pedig, aki 2024-ben a Dankó Rádió életműdíját vehette át, Berki Péter zenekara muzsikál a következő percekben, Nagy Gábornál muzsikálnak címmel.

ez volt a Minek a szőke én nékem című dal. Kajcagi Nagy Zoltán énekelte Lányi Ernő csárdását, és Sárközi Béla zenekara muzsikálta. Önöknél pedig továbbra is a Dankó Rádió hallható. Köszönet érte. Maradjanak a folytatásban is velünk, a Húscsak Prímásban hamarosan Laki Péter énekel, Van egy ház a Tiszaparton. Ez a dal Leszler József és Deák Rózsa szerzeménye. 2024-es év magyar nótája szavazásunk harmadik helyezettje. Idősebb Sárközi Lajos és zenekara muzsikál. Majd Máté Otíliától hallhatjuk Kovács Kornél andalgóját. Ácsi, ácsi, ide hallgass rám! Az 1982-es felvételen Bura Kovács Andor zenekara játszik. Majd Miskolci Balogh Zoltánék is játszanak. Ők már Nyári Zoltán kíséreteként Szirmai László csárdását halljuk majd tőlük, ez lesz az Anyós csárdás.

0: Klasszikó Rádió. Kaphegyen FM 102,3. A magyar zene rádiója.
1: Összvegy asszony, az én kedves anyósom, nem marad ő sohasem az adósom. Bármit mondok rá, kodrázik, bármit teszek, replikázik, legyek hálás neki meg a lányának. Mert amit mond, az az igaz, de nékem ez gyenge igaz, a nejem megbólogat az anyjának. Bármit mondok rá, kodrázik, bármit teszek, replikázik, legyek hálás neki meg a lányának. Mert amit mond, az az igaz, de nékem ez gyenge.

0: Európában!
1: Sárga a rigó, kerek a cipó. Bányai Aladár és Marcali Frigyes Frissét nem sokára Mozsár Imrétől és Horváth Imre zenekarától hallgathatjuk meg. De előtte jöjjön egy felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, a 2025-ös esztendőből. Radics Béla dala lesz ez, a faluban nincs több kislány, csak kettő. Már is Újvári Marika és Buta Árpád Attila énekelnek, akiknek Balázs Tamás és zenekara játszik.

szád, sárga a rigó, kerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó. Hely, hogyha az okos szóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga a rigó, kerek a cipó, nékünk már házasodni volna.

0: Figyelj, hogyha az okos szóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga aligó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó. Hely, hogyha az okos szóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga aligó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó.
1: A folytatásban egy hallgató, egy andalgó, egy csárdás, végül egy friss szól. A friss Hevesi József és Marcali Frigyes dala Zöld a petrezselyem, az előadója Kalmár Magda lesz. Szőlős Jemesét hallhatjuk ezt megelőzően Gyöngy Pál és Zágon István csárdásának előadójaként. Domboldalon áll egy öreg nyárfa. Egy nap a házunkra szállt a gólya. Ezt a dalt Szóka Júliától és Tordai Zoltán zenekarától halljuk majd, de csak azután, hogy Dancs Anna Mari elénekelné nekünk a Hargitai Fecskemadár Hosszú útra készül című dalt, amelyhez Jónás Géza és zenekara szolgáltatja a csodálatos muzsikát.

Férjhez megyek, nem sokára édesanyám. Vangó Margit énekli el nekünk a csárdást, mely ifjabb Járóka Sándor és Babusa Miklós szerzeménye. A felvétel 1982-ben készült. Előtte pedig Pataki Istvánt halljuk, Morvai Károly és Tüttő János dalának előadójaként, nem zörög a haraszt. Rózsabokor a domboldalom, ez Petőfi Sándor költeményének címe, de itt a Dankó Rádióban hamarosan Balázs Árpád dallamaival hallhatjuk e költeményt, méghozzá Bárány Pál Lászlótól. Most pedig érkezik Simon Boglárka, Budai Sándor együttesével, meghallgathatjuk a művészektől Ányos Laci hallgatóját, Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból. Messze mentél, nagyon messze.

Mondja a nóta,

冲浪。

áll a nagy kocsmában. Ez volt Járosi Jenő frisse Talabér Erzsébet előadásában. És hát lassan-lassan múlt idő lesz a mai hús, csak prémás is. Kedves hallgatóink, eljött az ideje, hogy elköszönjek önöktől. Nagyon örülünk, hogyha velünk tartottak, annak pedig még jobban, ha kellemesen is töltötték az elmúlt egy órát a Magyar Zene Rádiójának társaságában. Maradjanak még, ha kedvük és idejük is engedi, és hallgassák továbbra is a Dankó Rádiót. Találkozzunk majd egy újabb húscsak prémásban, addig is viszont hallásra. Jön Farkas Jenő cimbalom játékában, Sándor Jenő és Zsigmond Ákos szerzeménye Valamikor mennyi könnyet hullattam én. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.